0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: most, túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és tudolok.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül.
2: Sunshine FM, csak jó zene.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felfüggesztették három politikus mentelmi jogát, nyomozások indulhatnak. 10 milliárd forintos várólista csökkenési programot jelentett be Magyar Péter. Az MVM szerint biztosított a téli energiaellátás. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak. Nyíregyháza belterületén folytatódnak a munkálatok, ami több főútvonal forgalmát érintik, elsőnek a 36-os főútvonalon, úgy lakotterten kívül is további forgalomkorlátozás Salamonbukornál teljes útlezárással kell számolni. És mindkét irányból érkezők vegyék figyelembe a kihelyezett kressztáblákat, terelőtáblákat, terelőnyilakat, és az, hogy behajtani tilos. Több útszakaszon tartanak a felújítási munkálatok, és folytatódnak a munkálatok Nyíregyháza Vasvári Pál utcán, ahol jelzőlámpa irányításával kell számolni. Úgy szintén Nagykálló Nyíregyháza között a nap 24 órában jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát. Több közötti közlekedési baleset is történt az elmúlt 24 órában. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Az országgyűlés az ügyészség kezdeményezésére felfüggesztette Hankó Balázs, Szeszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik eljárás a nemzeti kulturális alaptámogatási forrásainak felhasználásával összefüggésben. Szeszták Miklóst a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben vizsgálhatják, többek között vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A Volánbusz ügyről a Sunshine FM korábban exkluzív interjút készített Galgóczi Ferenccel, ennek mindkét része már megtekinthető a rádió YouTube csatornán. Magyar Péter esetében a 2024-es telefonos ügy miatt lopás gyanújával indult újra a nyomozás. A gyanú szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy őt videózó férfi mobiltelefonját, majd később a Dunába dobta. Az eljárásokban a büntetői jogi felelősségről később döntenek a hatóságok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot jelentett be Magyar Péter szombaton, országjárásának szolnoki állomásán. Közlése szerint a program még idén elindulna, és elsősorban azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták. Kiemelten kezelnék a csípő és tért protézis műtéteket, valamint a szürkehájuk beavatkozásokat. A tervek szerint a műtéteket nem csak a hagyományos munkaidőben végeznék, hanem szükség esetén esti vagy éjszakai időszakban is. Magyar Péter azt mondta, ha a program eredményes lesz, később további egészségügyi területekre is kiterjesztenék a fejlesztést. Felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont az MVM csoport. A társaság szerint a téli energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A folyamatos feltöltéseknek köszönhetően a földgáztárolókban már több mint 4 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre, ami az MVM közlése szerint biztosítja a lakosság téli ellátását. A Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai szintén üzembiztosan működnek. A társaság emellett több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére. A földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert is megújítják, hogy gyorsabbá tegyék az ügyintézést. Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök egy egyhetes országos közlekedés biztonsági ellenőrzés során, mert nem használták a biztonsági övet. A szeptember 16 és 22-e között tartott ranzia során összesen 9015 ilyen szabálytalanságot találtak. Emellett 214 olyan esetet is rögzítettek, amikor a gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy gyermekülés nélkül utazott az autóban. A rendőrök a motorosokat is ellenőrizték, 81 embert azért vontak intézkedés alá, mert bukósisak nélkül indult útnak. Az ellenőrzés sorozatot előre meghirdették, ennek ellenére továbbra is sokan figyelmen kívül hagyták az alapvető biztonsági szabályokat. Szeptember 30-án folyósítja automatikusan a dízel támogatás első részletét a Magyar Állam Kincstár. A támogatást nem kell külön igényelni, a jogosultságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal a járműnyilvántartási adatok alapján állapítja meg. A támogatás azoknak jár, akik legalább 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartói. A magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy gépkocsi után részesülhetnek a támogatásban. A teljes összeg személyenként 20 000 forint, amelyet 4 részletben utalnak majd ki. Az első kifizetéshez tehát nincs szükség külön kérelem benyújtására. Felülvizsgálnák az állatok örökbefogadására vonatkozó szabályokat, erről írt Gardos László, élő környezetért felelős miniszter. Szerinte szükség van feltételekre annak érdekében, hogy az állatok megfelelő gazdához kerüljenek, ugyanakkor problémát jelenthet, ha egy menhely aránytalan vagy nehezen teljesíthető követelményeket támaszt a jelentkezőkkel szemben. Gardos László szerint a cél az, hogy minél több állat jusson biztonságos otthonba, miközben az örökbefogadás folyamata átláthatóbbá és egységesebbé válik. A tervek szerint megvizsgálják, mely szabályok indokolatlanok, és azt is, hogyan tudná az állam úgy támogatni a menhelyeket, hogy közben ne növekedjenek tovább az adminisztratív terhek. Rablás büntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség egy 16 éves nyíregyházi fiú ellen. A gyanú szerint szeptember 23-án hajnalban berúgta egy családi ház terasz ajtaját, majd egy vascsővel a kezében az utcán parkoló autó kulcsát követelte a tulajdonostól. A sértett átadta a kulcsot, a fiú azonban nem tudott elindulni a járművel, ezért megrongálta annak visszapillantó tükreit és ablakait, majd elmenekült. A rendőrök a bejelentés után adatgyűjtésbe kezdtek, és 10 percen belül néhány utcával elfogták a feltételezett elkövetőt. A fiatalt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Természet károsítás miatt indított eljárást a rendőrség, miután szeptember 24-én Témáron egy haszongépjárműben 37 zsák mohát találtak. A 27 éves sofőr azt mondta, hogy a növényeket három húta külterületéről szedték. A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy ciprusmohárról van szó, amely ugyan nem védett növény, de a közel 3000 literes mennyiség már jelentősen megváltoztathatja a terület jellegét. A származási hely ráadásul Natura 2000 besorolású terület. A szakértők szerint a moha eltávolítása után a környezet regenerálódása akár 15-20 évig is eltarthat. A rendőrök a teljes szállítmányt lefoglalták, az ügyben pedig természetkárosítás büntette miatt folyik eljárás. Karbantartás miatt szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Hajdúsámson és Nyíradony között ebben az időszakban pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Debrecenből induló járatok többsége a megszokott menetrend szerint közlekedik, 3 délutáni és esti vonat azonban 5 perccel korábban indul. Máté-Szalkáról több járat szintén néhány perccel korábban közlekedik, és egyes csatlakozások menetrendje is változik. A pótlóbuszok Hajdúsámson, Tamási puszta, Aradvány puszta és Nyíradony vasút állomás között járnak, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális menetrendet. 5. alkalommal rendezték meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. A program idén is több oldalról mutatta be a mesélés szerepét a hagyományozéstől egészen a pedagógiai felhasználásig. Az előadásokra nem csak egyetemi hallgatók, hanem pedagógusok és más érdeklődők is érkeztek. A résztvevők megismerkedhettek többek között a papírszínház módszereivel, Csipike alakjával és a női mesemondás sajátosságaival. A rendezvény egyik fő célja, hogy a népi mesékben rejlő tudás és érték a következő generációkhoz is eljusson, és a mesék az oktatásban, valamint a személyiségfejlesztésben is minél nagyobb szerepet kapjanak. Mozgalmas őszi programsorozattal folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza kezdeményezés. Október 7-én Canik Balázs tart capoeira aerobik edzést a Continental Arénában. A kapunyítás délután 17:30 lesz, ez közös bemelegítés követi, maga az edzés pedig este 6 órakor kezdődik és 1 órán át tart. A program végén dedikálásra is lesz lehetőség. Novemberben újabb eseményekkel folytatódik a sorozat, fit szülinapot rendeznek, amelyhez egészségügyi szűrések is kapcsolódnak majd. A szervezők célja, hogy minél több helyi lakost ösztönözzenek rendszeres mozgásra és az egészségesebb életmódra. Egy 72 éves nőházából lophatott el közel 2 millió forint értékű ékszert egy férfi Vámospécsen. A rendőrség szerint az elkövető akkor surrant be az ingatlanba, amikor az asszony az udvaron tartózkodott, és több gyűrűt, nyakláncot, medált és egy karláncot is vitt magával. A férfi röviddel később visszatért, ekkor a tulajdonos is találkozott vele, de a lopásra csak később derült fény. A rendőrök a bejelentés után azonosították az 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A nyomozás szerint korábban több hasonló bűncselekményt is elkövethetett, ezért őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A Fórum 2 debreceni beruházását bírálta Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára az országgyűlésben. Felszólalásában azt állította, hogy a belvárosi telket az önkormányzat előbb értékesítette, majd lakóterületről beruházási területté minősített át. A kormány pedig később felmentést adott a pláza stop alól. Tárkányi szerint a több tízezer négyzetméteres bevásárló központ a debreceniek akarata ellenére épül. A politikus azt is kifogásolta, hogy a beruházás miatt három a belváros karakteréhez tartozó civis házat már lebontották. Felszólalásával egy fideszes képviselő városképvédelmi érveire reagált. Karbantartás miatt szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Hajdúsámson és Nyíradony között ebben az időszakban pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Debrecenből induló járatok többsége a megszokott menetrend szerint közlekedik, 3 délutáni és esti vonat azonban 5 perccel korábban indul. Máté-Szalkáról több járat szintén néhány perccel korábban közlekedik, és egyes csatlakozások menetrendje is változik. A pótlóbuszok Hajdúsámson, Tamási puszta, Aradvány puszta és Nyíradony vasút állomás között járnak, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális menetrendet. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött kreatív programokkal várja a fiatalokat Debrecenben a Baross 16 közösségi térben. A kreditműhelyben a 12 és 25 év közötti korosztály különböző kézműves és digitális technikákat próbálhat ki. Emellett társadalmi kérdésekkel és közösségi kezdeményezésekkel is foglalkozhat. Az őszi programok között linómetszés, polt,

0: Túlterhelt, ezért országos szabályozási változtatást kezdeményeznének. A rendőrség a közlekedési szabálysértések visszaszorítására szigorúbb ellenőrzést és drón technológia alkalmazását is tervezi.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A franciaországi Le Mans-ban folytatódott a kamion Európa-bajnoki sorozat, a nyíregyházi Révész Racing és pilótája Kis Norbert is úgy érkezett a legendás helyszínre, hogy akár már a hétvégén megvédhetik címüket. Kis Norbert sikerére nem is kellett sokat várni. A versenyző megszerezte szombaton az első rajt helyet, majd az első futamon rögtön az érre állt és rajt célgyőzelmet aratva történelmi 8. EB címét szerezte meg. Korábban senki nem nyert még ennyiszer a sorozat során. Vasárnap szintén győzött Kis Norbert, és csapattársa René Reiner is értékes pontokat szerzett. Ezzel pedig eldőlt, hogy a Révész Racing is megvédte csapatbajnoki címét, és immár 6-szoros csapat Európa bajnok. Világkupa 4. helyezett lett Molnár Henrietta Budapesten, aki mindössze 20 éves egyetemista, és még csak 1 éve kezdett el versenyezni. A nyíregyházi Kyokushin karatéka remekül szerepelt a fővárosban rendezett világkupa versenyen. 2 sikerrel megvívott találkozó után a tavalyi döntős Brassó együttes ellen kísérelte megszerezni 3. szezonbeli győzelmét a Deac Jégkorong csapata. Nagy lendülettel vetették bele magukat a játékosok a meccsbe vasárnap este a debreceni jégcsarnokban. Már az első harmad után 2-0-ra vezettek a vendégek, a folytatásban egyenlített a Deac, a zárójátékrész viszont ismét a Brassói volt, így 5-2-re a vendégek győztek. 18 pontos vereséget szenvedett a Deac kosárlabda csapata a bajnoki nyitányon Sopronban. Pető Ákos együttese a gyenge kezdés után ugyan többször is felzárkózott ellenfelére, de a védekezés és a hazai légiósok extra teljesítménye végül magabiztos 182-es soproni sikert eredményezett. A civisvárosiak a folytatásban hazai pályán javíthatnak. Október 2-án pénteken a budapesti honvédot fogadják az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: A hét további felében is a napsütésé lesz a főszerep, hűvös hajnal után folyamatosan melegszik az idő, akár 26 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, a náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a hegytetőn.
2: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
1: Igen.
2: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
1: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliban, mert a rendes utcai cipőben, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom, mit a levegőt, ezt szippantotta be.
2: És Britney Spears rágulja, és oda van rakva a sziklára.
1: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta. Nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Sirokvár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt. És képzeld el,
2: és hogy... várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
1: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedve szóltja elmenni majd a Siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé, ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg, és majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőgés, meg a többi, és akkor én mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
2: Mennyire veszélyes?
1: Ez, igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató azelőtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
2: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medvelő menekült.
1: Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lilafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
2: utána jelennek meg? Ezek a
1: előttem. Tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
2: Ami egy medve elől menekült.
1: Érez magad rosszul.
2: De, szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
1: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
2: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
1: Igen, kicsit más jellegű.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, is jó sportolás, meg jó szurkolást a hétvégére. Laci már most mondja, hogy mire számítsunk.
3: Két oldalnyi van, úgyhogy készüljetek, mert hogy válogatott.
2: Ez 5-5-ös.
3: Igen, ez így van. Válogatott foci meccs lesz. Tegnap sajtótájékoztatót is tartottak, és Szoboszlai Dominik azért azzal kezdte, hogy beleszállt egy picit az újságírókba, és azt mondta, hogy ő többet nem fog nyilatkozni, hogyha ilyen cikkek jelennek meg róla, mint amik Magyarországon megjelentek. Hát volt egy, ahol külföldi angol sajtónak nyilatkozott, de nyilván a fordítás nem volt tökéletes, amit átvett aztán a sportnapilap, és aztán utána ők helyesbítettek is, hogy a cím sem volt korrekt, ott, ahogy poénkodtak éppen Steven Gerrarddal, aki a példaképe Szoboszlai Dominiknak, és arról beszélt Dominik, hogy bármelyik poszton, hogyha ő állítaná össze a csapatot, ő lenne az irányító, Gerrard meg a jobb hátvéd. Nyilván ez poén volt, és hát ezt ők nem poénként fordították le, és vették át idehaza, és azt mondta, hogy ez nem volt korrekt, hogy utána neki kint magyarázkodnia kellett egy angol legendának, meg az egyik kedvencének többek között, meg hát találtak olyan cikkeket, ezt megmondom őszintén, nem tudom melyik újság volt, ahol meg a családjával foglalkoztak, hogy mi minden történik a gyerekkel, meg a feleségével, meg stb. És hát ezek
2: hát
3: nyilván...
2: Gyerekek, hát
3: De azt mondta, hogy inkább támogatnák a csapatot, mint az, hogy állandóan ez a bulvár, meg a többi megy.
2: Hát igen, ez probléma, de hát ezt látod, hogy sajnos csak úgy tudsz kitűnni, hogy egy clickbait címmel.
3: És ő ezt mondta, hogy jó lenne, hogyha hát, ez a kattintás vadász dolgokat elfelejteni.
2: És még a sportolóknál ezt hagyjad, de mondjuk színészeknél.
3: De mindenhol most ez megy.
2: Tehát, hogy ott meg nagyon-nagyon-nagyon ez van, csak ezzel tudják felhívni a médiumok, az újságok, a sajtó, a figyelmet arra aktuális hírre. Tehát ez olyan, mint hogy el szoktam mondani, hogy itt a megyei napilapok, MediaWorks-ös, meg ilyen termékeknél esetében, és hogy, tehát mi azt mondjuk, hogy mit tudom, jön az iskola kezdés. Uh-huh. Elkezd iskolások a suliba. És ez a cím, mondjuk, hogy nyakunkon az iskola kezdés. Ezzel szemben mondjuk mi ott a cím? Az, hogy óriási trauma éri a diákokat.
3: Igen. De aztán a cikkből ki sem derül. Nekem van egy oldal, már letiltottam, mert az ilyen gazdasági újság volt, és folyamatosan ebbe kell most befektetni, hogyha jót akarsz. Elolvastam, minden kiderül, csak az nem, hogy mibe kell befektetni. De szépen felsorolja a több oldalon keresztül, hogy egyébként mi történt az elmúlt 5 évben a gazdaságban, aztán a végén nem derül ki semmi. De hát sok ilyen
2: hát vagy
3: van.
2: Nem voltad le a következtetés.
3: Hát nem, az nem derült ki. Azt levonthattuk, hogy Sallai és Varga Barna nem lesz a válogatottnál sérülés miatt, úgyhogy olyan játékosok kerülhetnek be, akik eddig kevesebbet játszottak. Ukrajnával játszunk majd először, aztán Észak-Írországgal, és majd utána pedig folytatódik Grúziával a sor, szóval lesznek bőven feladatok, és aki mondjuk Budapestre nem tud elmenni az ukránok elleni mérkőzésre, javasoljuk, hogy mondjuk menjen el Debrecenbe, ott mondjuk igaz az izraeli válogatottat láthatja, de az izraeliek Írországgal és Koszovóval mérkőznek meg Debrecenben. Lehet rá jegyet venni egyébként, de csak online formában, helyszíni jegyárusítás nem lesz, és azt hiszem a C3-as szektorban vehetnek, vagy foglalhatnak helyet.
2: Úgy látom, akkor az izraeliek most már itt szinte hazai pályaként
3: hát
2: játszanak
3: szinte.
2: Már.
3: Így van. Így van, de hát ugye az ukránok is a háború miatt például Szlovákiában játszanak majd mérkőzést a mieink ellen.
2: Hát de oké, de például az ukrán válogatott mérkőzés, ők hol játszanak, az ukránok?
3: Az ukránokkal majd itt játszunk Budapesten első körben, ők pedig majd utána Szlovákiában játszanak.
2: Szlovákiában, ja, tehát nekik szlovák lesz a hazai pálya.
3: Így van.
2: Oké, de az is lehetett volna amúgy, hogy játszanak Debrecenben például ők is.
3: Az is lehetett volna, de nyilván ugye a magyar válogatottal nem akartak Magyarországon játszani, mármint ők vannak hazai pályán, mert az nekünk jelent előnyt. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy logikusabb, mondjuk Szlovákiában is átmennek majd a magyar szurkolók. Apropó magyar szurkolók, az MLS kiadott egy közleményt, hogy még továbbra is van egy felfüggesztett zártkapus mérkőzés, azt hiszem talán a törökök elleni mérkőzésen voltak rasszista bekiabálások, úgyhogy mindenkit arra kérnek, aki szurkol majd a magyar válogatottnak, hogy sportszerűen tegye, mert egyébként zártkapus mérkőzés kaphat majd a nemzeti csapat. Hát úgy tűnik, ez gyűrűzik tovább, tehát ugye ugyanezt kapjuk mindig az NB1-ben, hogy
2: hát,
3: szektorbezárás, zárt kapu, stb. Én meg mindig elmondom, hogy azért épült a stadion, hogy legyen benne néző, és most ha van 10 idióta, aki mondjuk mást kiabál, nem, ezért ne büntessünk már.
2: Igen, de ugyanakkor vannak elvárások például, mert hogy most hallottam, hogy közgyűlési döntés volt arról, hogy mondjuk a Nyíregyháza Spartacus mennyi pénzt fog kapni, és ott is a jutalomrész az úgy ahhoz volt kötve, hogy nézőszám.
3: Hát a nézőszám, ez már évek óta így van, meg a helyezésszám.
2: Hát oké, csak így akkor nézőszám is csökken.
3: Így van, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, ráadásul ez egy bevétel kiesés a csapatnak is. Most például a Ferencváros ellen az, hogy be kellett zárni két szektort, ez gyakorlatilag egy ilyen 4-5 milliós kiesés a csapatnak, meg egy 900 fős néző kiesés, tehát nem lehetett teltház, úgyhogy ez sem egy egyszerű történet. Ha már azt Palit említette, Tóth Balázsnak megvan a diagnózisa, ugye ő megsérült a Ferencváros elleni mérkőzésen, a kapus belső oldalszalag szakadása, vagy részleges szakadás, nem kell műteni, több hét kihagyás vár rá. Viszont van egy érdekes statisztika, egy svájci intézet a top 10-be került a Nyíregyháza magasság szempontjából, és a dán Midtjylland a legmagasabb csapat egyébként, az 50 bajnokságot vizsgáltak, és a Nyíregyháza azt hiszem holtversenyben a 10. hely környékén van.
2: Hát nem, ott
3: van.
2: A 9-10. Holtversenyben a 8.
3: vagy 8.
2: 9.
3: Igen, nagyon sok magas játékosa van a csapatnak, de ezzel
2: ilyen egy centik
3: elmondható, hogy egy szinten van a Nyíregyháza akkor az Atalantával, a Lecsével, a Sassuolóval. Tehát egy csupa ilyen jó csapatok.
1: Én egész éjszaka gondolkodtam, hogy kell kimondani, de olyan boldog vagyok, hogy kimondtad.
3: Melyiket? A Sparta Prahát?
1: Midtjyllanda, vagy mit?
3: Midtjyland. Hát ez nagyjából
1: is volt.
2: Midtjyland.
3: Ugye úgyse sokan hallgatnak Dániában.
1: Fogalmam nem volt.
2: Majd lehet, aki még itt van esetleg, az egy-két ember, az meg röhög. Hasát fogja.
3: Igen. Igen. Tehát így ők a legmagasabbak. 189 centi. Tehát vagy
2: 189 centi.
3: Az átlag.
2: Az átlag.
3: Azért az durva. Tehát mondjuk, hogyha találkoztál is, voltam már Dániában, Béla egy ilyen dán alkat. Tehát ő egy ilyen átlagos dán magasságú ember, sőt, még lehet, hogy átlag alatt
2: én
3: van.
2: Helyetetlen. 188.
3: És én nem tudom, hogy mitől van, hogy a levegő, vagy a sok hal, meg a nem tudom, amit esznek, de hogy valami hihetetlen magasra nőnek. Viszont a Nyíregyháza meg rengeteg olyan játékost igazolt, például a nyári szünetben is, akik 190 vagy a fölötti játékosok, és hát ennek köszönhetően 186 körül van, azt hiszem, az átlag magasság, és ezzel az NBA egy legmagasabb csapata. Nagyon érdekes, hogy ha már a programokról beszéltünk, mondtad, hogy milyen sok minden lesz a hétvégén, valóban elkezdődnek például a kosárlabda bajnokságok is, a Deasz a 10. idényét kezdi például Debrecen az NBA-ben, a Nyíregyháza Jászberényben kezd majd, szóval indul most már a nagyüzem, és hát sokan, tegnap láttam egy ilyen kimutatást, hogy az NBA-t...
2: Oké, csak a Deac az élvonalban.
3: Az élvonalban, és az NBA egy egyik meglepetés csapatának várják majd a Debrecent, hogy esetleg odaérhet, és megszorongathatja azokat
2: hát
3: a csapatokat.
2: Hát ez nyilván az utánpótlás képzés hatékonysága.
3: Hozzáteszem, a felkészülési meccsek is jól sikerültek számukra, talán a Szegedtől kaptak ki itt a végén a főpróbán. Aztán szintén Debrecennel kapcsolatos hír, hogy a női kézilabda válogatottnál több játékos is ott van, akik szerepelhetnek majd, és hárman a magyar válogatottban vannak, de négyen pedig a különböző nemzeti csapatoknál, lengyeleknél, franciáknál is van csapata a DVSC-nek, úgyhogy nekik ez egy jó hír, és ha már a válogatott, akkor jó hír a nyíregyháziaknak, illetve a keleti régió csapatainak, hogy október 15-én a futszál válogatott Nyíregyházán játszik majd VB-s elejtezőt Svédország ellen, úgyhogy aki szereti a futszált, már pedig itt a régió Nyírbátorban, Berettyóújfalu, Debrecen, Nyíregyháza. Itt azért nagyon szeretik a futszált, nem kell messzire utazniuk majd, hogy a nemzeti csapatot láthassák. Tehát október 15-én Nyíregyháza lesz a svédek elleni helyszín.
2: Jó, Laci, hát köszönjük, szurkoljunk bárkinek, bárhol, elsősorban a magyaroknak, mert most nekik kell szurkolni az ukránok elleni mérkőzésen, és mindenki sportoljon, amikor teheti a hétvégén. Köszönjük szépen, hétfőn újra lesznek friss sporthírek.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
2: Uh-huh, van. Igen.
1: Igen? Ott ültem a számítógép előtt.
2: Egy laptoppal ültem egy parkban. Igen. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki. Távol keleti
1: ismerőseimmel.
2: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
1: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
2: És ha hiszed, ha nem, tényleg, lejárt a személyem, a múltkor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
1: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat is a tényeket, a tények elferdítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy, mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg mi vérelemzés. Meg...
2: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom, egyébként előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
1: És ez így van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
2: Abból, igen, hogy ezek már három napja úton vannak.
1: Lyukas a foga.
2: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget?
1: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk.
2: Így, egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
1: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát, hogy...
2: Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
1: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használ. Néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
2: Van, ilyenkor a legjobb.
1: Tehát valamit legalább, seperjétek össze a falevelet.
2: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy, de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
1: Igen, de okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldaniuk?
2: Húha,
1: mert hogy ugye ez abból jött nekem ez a mai reggeli téma, hogy ugye tegnap délután derült az ki, hogy Gabi ugye nem tud lenni, mert hogy lebetegedett. Hívtam Marát, Mara sincs a helyzet magaslatán, szépen fogalmazva.
2: Mert nem fertőtlenítitek a kezeteket.
1: Igen,
2: ennyi.
1: Igen.
2: Én egyet hagytam ki szombaton, nem csináltam, el is kaptam valamit én is.
1: Vigyed magaddal.
2: Itt van a vírusgazda szerintem.
1: Igen. Úgyhogy, tehát Mara nem ért rá, és akkor így mondtam, hogy hát Béla mondta, hogy jó, hát akkor te leszel. Mondom, igen, egyedül. Aha, jó, oké, rendben. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen váratlan dolog volt.
2: Nyilván egyébként a mi életünk olyan szempontból más, hogy nekünk nagyon sok váratlan helyzetet kell megoldani. Igen. Nem csak ez a beugrás, hanem a szituációk. Akár elmész egy eseményre, műsort vezetsz, esküvőn vagy rendezvényen, vagy stb. Adódik egy olyan helyzet, amit pikpak meg kell oldanod, és amikor nincs választás, olyankor van 2 másodpercet, hogy eldönts, hogy A vagy B, fekete vagy fehér, vagy hogy mit csinálsz, melyik irányba megy tovább, úgyhogy egyébként ez ne sérüljön. Tehát, hogy ne vegye észre. Igen. Senki igen, ezeket igen, a műszaki igen. problémákat, mert nagyon sokszor az is van, hogy nem működik a mikrofon, stb. Nem itt, hanem mondjuk persze, egy rendezvényen előfordul, vagy azt mondják, hogy hú, most gyorsan ezt kell csinálni, azt kell csinálni, úgyhogy olyankor meg kell oldani. A sárga szejcsentós?
1: Jaj, úristen!
2: Elszabadult? Nem lesz az egyik jelképe lett, szerintem a közlekedés tekintetében.
1: Úristen, én akkor még nem éltem ezen a környéken, de azon sírtam. Tehát az, hogy egy Fiat szejcsentóval nekiállunk, mert kiraboltunk egy ékszerüzletet, és nekiállunk azzal menekülni a rendőrök elől, hát én nem is értem, hogy azzal a 800 köbcentis autóval hogy gondolták.
2: Gondolták, elmegyülnek a tömegbe.
1: Ja, értem.
2: Csak a színe egy kicsit kilógott.
1: Hát
2: az előbb szürkét válaszolnak. Itt van, erre. Ez volt. Kirabolták és azt mondta, hogy kéne valami kocsi, de nincs más, nincs. Akkor ez lesz, kész. Értelem megoldották. Hogy van az, hogy minden csapatnál, ahol labdajátékok vannak, ott bevásárlókocsiban vannak a labdák tárolva.
1: És azok hogy kerülnek oda?
2: Na ez az, hogy melyik játékos az, aki eltolja?
1: Hogy azt megveszik? Vagy elveszik?
2: Vagy ez hogy működik? Vannak a kis buszok, amivel azt gondolod, hogy a játékosok megérkeztek a nagy bevásárlóközpontba, közben meg csak bevásárlókocsi érjedek, és úttyomba bedobálják őket?
1: És az hogy lehet úgy elvinni, hogy mondjuk ne vegye észre senki?
2: Felakad utánfutó, vagy mi az a vonókodra.
1: Ja.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Elfogadja a parlament döntését, de új jelöltet keres Baka András. 2 gyanúsított már letartóztatásban van, a Sestákot is érintő nyomozásban. Magyar Revolut ügyfeleket is érinthet egy újabb adatszivárgás. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nem változott Baka András szakmai véleménye Szatmári Zoltánról, annak ellenére sem, hogy a parlament nem választotta meg legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök szerint önmagában az ügyészségi múlt nem bizonyít politikai kötődést, és visszautasította azt a vádat is, hogy a korábbi poltféle ügyészségi rendszer hatalmát akarta volna átmenteni. Baka András közölte, Szatmári testvérének aranykonvoj ügyben való érintettségéről már a jelölés előtt tudott, és ezt is mérlegelte. Az államfő elfogadja a parlament döntését, és a lehető legrövidebb időn belül új jelöltet állít. Politikai egyeztetést azonban továbbra sem tervez. Közel 3 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak a Sesták Miklóst is érintő korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint eddig 6 személlyel közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 már letartóztatásban vannak. Sesták Miklóst hétfőn vették őrizetbe, miután a parlament felfüggesztette mentelmi jogát. A vagyon visszaszerzési eljárásban több mint 286 millió forint értékű ingatlan, egy több mint 6 milliós autót, valamint mintegy 2,7 milliárd forintnyi egyéb vagyonelemet biztosítottak. A korrupciós ügy nyomozását hétfőtől a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Sajátos helyzet alakult ki a belügyminisztérium egyik államtitkára körül. A 3. kerületi rendőrség 24.hu kiadójától kérte Kálnoki Kis Attila címét és elérhetőségeit. A hatóság nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás gyanúja miatt folytat eljárást. Kálnoki Kis korábban a Lap újságírója volt, május óta azonban a rendőrséget is felügyelő belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A kiadó jelezte, hogy már nem náluk dolgozik, a rendőrség azonban újabb, ezúttal 2 napos határidővel kérte az adatokat. A hatóság nem közölte pontosan, milyen ügyben keresi az államtitkárt. Kielégítőnek értékelte Magyarország előrelépését a korrupció ellenes ajánlások végrehajtásában az Európai Tanács GRECO nevű szervezete. A vizsgált 18 ajánlásból 10-et már megfelelően teljesített, vagy kezelt Magyarország, míg 2022-ben még csak 5-öt. A szervezet ugyanakkor további lépéseket vár a törvényalkotás átláthatóságában, a lobbisták szerepének szabályozásában, valamint az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati szabályok ellenőrzésében. A GRECO problémásnak tartja a bírák és az ügyészek széles körű mentelmi jogát is. A fennmaradó 8 ajánlás végrehajtásáról Magyarországnak 2027. március végéig kell újabb tájékoztatást adnia. Magyar Revolut felhasználók adatai is érintettek lehetnek egy külföldi adatszivárgásban. A biztonsági incidens nem a Revolutnál, hanem korábbi amerikai broker partnerénél, a Drive-It-nél történt. Illetéktelenek többek között nevekhez, e-mail címek, telefonszámokhoz, lakcímekhez és egyes számlaadatokhoz is hozzáférhettek. Jelszavak, bankkártyaadatok és fizetési információk a tájékoztatás szerint nem szivárogtak ki.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma kellemes meleg, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Gyorsabb javításokra adna több pénzt az intézményvezetőknek a Mi Hazánk. 2030 végéig maradhat az 5%-os áfa számos új lakásnál. Délutáni és hétvégi műtétekkel csökkentenék a várólistákat. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Havi 100 000 forintos szabadon felhasználható keretet adna minden állami iskola igazgatójának, Dúró Dóra. A Mi Hazánk képviselője szerint jelenleg sok intézmény vezető csak 20-30 000 forinttal rendelkezik havonta, ezért akár egy elromlott zár vagy eldugult lefolyó javítása is heteket csúszhat. A javaslat szerint a 100 000-es keretet sürgős karbantartásokra előzetes tankerületi engedély nélkül lehetne elkölteni. Kaproncai Balázs államtitkár közölte, a kormány nem támogatja az egység összeget, mert az iskolák mérete és igényeik eltérőek lehetnek. Ehelyett nagyobb helyi önállóságot adnának az intézményeknek. 2030 végéig alkalmazható marad az 5%-os kedvezményes áfa számos új lakásnál. Ezt erősítette meg Budai Nikoletta államtitkár a parlamentben. A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyeknél az építési engedély legkésőbb 2026 végéig véglegessé válik, illetve teljesülnek az egyszerű bejelentésre vonatkozó feltételek. A jelenlegi főszabály szerint a kedvezményes kulcs 2026 végéig él, az átmeneti rendelkezések azonban bizonyos projektek esetében 2030. december 31-ig lehetővé teszik az 5%-os áfa alkalmazását. Az államtitkár ezzel cáfolta az általános áfa emelésről szóló híreket. A Fórum 2 beruházását bírálta a parlamentben Tárkányi Zsolt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára azt mondta, szerinte a debreceniek akarata ellenére épül a több 10 000 négyzetméteres bevásárlóközpont a belvárosban. Tárkányi kifogásolta, hogy a beruházás előkészítése során régi civis házakat is lebontottak, és azt állította, hogy a fejlesztés plázastop alóli felmentést kapott. A Fórum 2 megvalósítását a debreceni közgyűlés még 2022-ben alapozta meg. A beruházáshoz kapcsolódó új látványtervekről és a Csapó utca kialakításáról jelenleg is egyeztetések zajlanak. Október 1-től búcsúzik a vármegye elnevezés Magyarországon, hivatalosan ismét a megye megnevezést használják. A módosítás a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi szerveit is érinti. A vármegyei adó és vámigazgatóságokból megyei igazgatóságok lesznek. A NAV ugyanakkor a papíralapú és elektronikus ügyintézésben csak december 1-től tér át egységesen az új szóhasználatra, a hivatal épületein lévő névtáblákat pedig fokozatosan cserélik re. Délutáni és hétvégi műtétekkel csökkenteni a kormány a kórházi várólistákat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette. Elindult a várólista csökkentési program, amelyben a normál műszak után és hétvégén is további beavatkozásokat végeznének. Az extra munkáért az orvosok és szakdolgozók külön finanszírozási ösztönzőt kaphatnak. Nem egységes országos modellt alkalmaznak, hanem minden kórháznál külön vizsgálják a hosszú várakozási idők okait. A program részeként megtisztítják a várólistákat, és az ortopédiai szabályokat is módosítják.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes meleg, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggel, Nagy Bogi és Dash közöse volt itt velünk. No kérem szépen, hogy mi történik a ma reggel folyamán a keltetőben? Hát az tulajdonképpen rajtatok múlik, hogy számolunk ebben balesetekről, esetleg másfajta eseményekről. Úgyhogy legyetek nagyon türelmesek az utakon. Szerintem a tompított fényszórót még nyugodtan használhatjátok, és természetesen SMS, illetve Viber számunkat is alkalmazzátok. Annak fényében, annak tükrében, hogy történik-e bármi fontos, hasznos, amiről a többieket is értesíteni kell. Nem lesz front felettünk, azért ez jó hír, és hát ilyen kiegyensúlyozott hőértéket, napközbeni hőértéket én már nagyon régen nem láttam, tehát gyönyörű, ha valaki teheti, az időképre nézzen rá, ugyanis a következő mintegy másfél-két hétre 25-26 fokokat jósolnak. Tehát a vénasszonyok nyara akkor csak visszatér, és csak kitart, és csak nem hagyja annyiban. Jelen esetben egyébként derült ég mellett 7-8, talán 9 fokot mérünk vételkörzetünkben, és ebből lesz majd 25-26 fok. Hát ismételten szoknyás, rövidnadrás időjárás, úgyhogy erre készüljetek a mai nap folyamán. Na, meg arra, hogy vannak névnaposok, többek között a Mihályok ma ünnepelnek, úgyhogy szeretettel köszönti őket a Sunshine FM is, 6 óra 37 perckor pedig elindulnak a jó zenék, nem sokára Rihannával, Shakirával, most viszont itt van Dua Lipa, micsoda hölgy trió.

Csak jó zene ez a Sunshine FM 3-4-7 után 2 perccel. Shakira hozta nekünk az idei év VB himnuszát. Közben pedig megérkezett a Facebook oldalunkra a ma reggel témája. Mi az a mondat, amit a főnököd mond, és egyből felmegy a pulzusod? Ha válaszolsz, akkor akár pár Cinema City Magyarország mozi belépőt is nyerhetsz, és hát azt gondolom sokunknál pont elég, ha attól felmegy a pulzusunk, ha a főnök a nevünkön szólít. De hát írjátok meg ti, hogy mi az a mondat, amit gyakorta használ a főnök, és rögtön felmegy a pumpa bennetek. Tehát a Facebook oldalunkon megtaláljátok ezt a témát. És hát közben pedig SMS, illetve Viber számunkon gyűjtögetjük a ma reggel információit, hogy vételkörzetünkből mindenkinek tudjunk segíteni. Hol érdemes kerülni, hova érdemes menni, hol érdemes korábban elindulni, de talán egyébként a csúcsforgalmat elkerülve mindenhol érdemesebb egy picivel korábbra húzni a vekert. Tegnap nem változtak az üzemanyagárak a pénteki országos átlaghoz képest, tehát a 95-ös benzin maradt 636 forint, a gázolaj pedig 709. Amennyiben változás lesz, azonnal szólunk. De most hát ne én szóljak már, hanem inkább J-Lo. Itt van az Ain't Your Mama.

0: első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.
1: Jó.
0: Megszakítás nélkül.
1: Azt kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megmaradt még a Böszörményi úttól egészen a Dózsa-György útig a jobboldali forgalmi sávnak a lezárása, és itt felhívnám a figyelmet, hogy rendőri irányát irányítás mellett közlekedünk, tehát nagyon-nagyon figyeljünk. Ott, aki teheti, az kerülje ezt a szakaszt. Valamit azt vettük észre, hogy a iskolák környékén óriási a forgalom, a Szent Anna utcát, a Kossuth utcát emelném ki ebből a szempontból, illetve a bejövő számozott főútvonalakon 2-3 lámpaváltás után tudunk keresztül menni. Hát mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megnevezte első 4 ügyét a vagyonvisszaszerzési hivatal. 2 embert vittek kórházba a kabai ütközés helyszínéről. Átláthatóbb NKA támogatási rendszert ígér a kulturális miniszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megnevezte első 4 kiemelt ügyét a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NVVH saját hatáskörbe vont egy munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzérkedés gyanúja miatt folyó eljárást, valamint egy parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseket érintő korrupciós ügyet. Vizsgálják egy állami vállalati és állami beruházások szerződéseihez kapcsolódó több milliárd forintos jogtalan előny gyanúját is. Negyedikként a Szuverenitás Védelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos kommunikációs és rendezvény költései kerültek az MVVH-hoz. Furgon és személyautó ütközött hétfőn délután a 4-es főúton Kaba közelében a 191-es kilométernél. Az ütközés után az egyik jármű a zárokba sodródott, a másik pedig az úttesten maradt. A püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszínre pedig mentők is érkeztek. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 50 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Teljesen kiégett egy lakókocsi vasárnap hajnalban Hajdúszoboszlón a szőlőskertben. A jármű teljes terjedelmében lángolt, a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A lakókocsiban egy ember élt életvitelszerűen, még ő időben ki tudott menekülni, de a füst miatt kórházba szállították. A helyszíni beszámolók szerint a tűz kávéfőzés közben keletkezhetett, ennek pontos körülményeit azonban még vizsgálják. A lakókocsiból szinte semmi nem maradt. A Fórum 2 beruházását bírálta a parlamentben Tárkányi Zsolt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára azt mondta, szerinte a debreceniek akarata ellenére épül a több 10 000 négyzetméteres bevásárlóközpont a belvárosban. Tárkányi kifogásolta, hogy a beruházás előkészítése során régi civis házakat is lebontottak, és azt állította, hogy a fejlesztés plázastopp alóli felmentést kapott. A Fórum 2 megvalósítását a debreceni közgyűlés még 2022-ben alapozta meg. Elhunyt Andrea, a téglási 4 gyermekes édesanyja, aki hosszú ideje daganatos betegséggel küzdött. A családot korábban is támogató Tündérkör alapítvány közölte a tragikus hírt. Andrea férje Attila most egyedül maradt 4 gyermekükkel, miközben a család anyagilag is nehéz helyzetbe került. Az alapítvány ezért tovább folytatja a segítségnyújtást, és október 31-én jótékonysági estet szervez Tégláson a mozi területén. A rendezvény teljes bevételét pedig a család támogatására ajánlják fel. Tar Zoltán kulturális miniszter szerint új szakasz kezdődött a kulturális támogatások rendszerében. A tárcavezető azt követően reagált, hogy az országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs volt miniszter mentelmi jogát az NKA támogatások ügyében folyó nyomozás miatt. Tar hangsúlyozta, azt, hogy Hankó követette el bűncselekményt, a hatóságoknak kell megállapítaniuk. Közlése szerint a Nemzeti Kulturális Tanács és a Nemzeti Kulturális Alap működését úgy alakítják át, hogy a támogatásokról átláthatóbb szakmai szempontokra épülő döntések szülessenek. Hankó Balázs korábban egyébként tagadta a vele szemben megfogalmazott gyanút.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután akár 26 fok körüli maximumok is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

aztán optikai hálózatot fejlesztenek, ezért a 65-ös és a 66-os kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. És hát érdemes azért azt is megjegyezni, hogy a 36-os főúton Nyíregyháza külterületén csatornáznak, tehát a 47-es kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 38-as, illetve a 338-as főútra terelték, és hát folytatódik tovább Nyíregyháza belterületén a körforgalom építése a Vasvári Pál utca hímes csomópontjában. És hát minden mellett persze szentelünk időt a jókedvnek is, illetve kicsikét ventilálhattok is Facebook oldalunkon a mai reggeli témában. Mi az a mondat, amit a főnököd mond, és azonnal felmegy benned a pumpa, vagy felmegy a pulzusod? SMS és Viber számunkon is üzenhettek, de hogyha a játékban szeretnétek részt venni a Páros Cinema City Magyarország mozi belépőért, akkor keresitek Facebook oldalunkon, ugyanis az ott érkezett kommentek között fogunk majd sorsolni a ma reggel folyamán is. 7 óra 15 perckor pedig úrgyi neki a jó zenéknek, nem sokára Jazz Glynnel, Endeinnel, most viszont itt van már Kashmir.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ismét fittek leszünk Bence Bénével, a Fight Club ügyvezetőjével, hiszen a következő percekben egy érdekes témát vesézünk ki.
2: A hidegterápia esetén fontos, hogy ne csak a közösségi médiával tanuljunk róla. A 3 és 15 fok közötti víz egy nagyon erős hideg inger. A szervezet erre azonnal reagál, ezért a fokozatosság kulcsfontosságú. Egy rövid, kontrollált merülés is komoly inger lehet a testnek, és ha bármilyen rosszul lét jelentkezik, azonnal hagyjuk abba. A hidegterápia akkor tudatos, ha nem a határaink feszegetéséről szól.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Csak egy reklám.
0: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A szuper Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
3: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Vádalkut sejt az ellene folyó ügy hátterében, Sesták Miklós. Nem kell ledolgozni december 24-ét, ha elfogadják a törvénymódosítást. Csökken a támogatási plafon, de több család juthat otthoni energiatárolóhoz. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádalkut sejt az ellene folyó eljárás hátterében, Sesták Miklós. A volt fejlesztési miniszter még őrizetbe vétele előtt adott interjút a 24.hu-nak, amelyben ártatlanságát hangsúlyozta és közölte, nem mond le országgyűlési mandátumáról. Sesták azt mondta, nem tudja, mire alapozza az ügyészség a gyanút, de szerinte elképzelhető, hogy valakivel vádalkut kötöttek. Ez azonban egyenlőre a politikus feltételezése. Az ügyészségi gyanú szerint Sesták és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezető 2015 és 2018 között mintegy 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz juthatott. Sesztákot hétfőn vették őrizetbe. Megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése. A 60 tankerületi központ vezetői posztjára összesen 567 pályázat érkezett, ezek közül 407-et találtak érvényesnek. Minden tankerületnél legalább két megfelelő jelentkező van. A pályázókról az érintett települések polgármesterei, valamint a tankerületekhez tartozó iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményt mondhat. Megismerhetik a jelöltek nevét, motivációs levelét és a vezetői programját is, és akár több pályázót is támogathatnak. A véleményeket október 5-ig várja a Klebersberg központ. Nem kell ledolgozni december 24-ét, ha ősszel elfogadja a parlament a szükséges törvénymódosításokat, Barna Szabó Tímea államtitkár közölte. Szenteste valódi munkaszüneti nap lesz, vagyis nem áthelyezett pihenőnapként kezelik. Így a munkavállalóknak sem előtte, sem utána nem kell majd plusz munkanapot teljesíteniük. A jelenlegi munkarend még december 12-ét jelöli ki szombati munkanapként december 24-e helyett. Ezt a kötelezettséget azonban eltörölnék. A módosítás elfogadása esetén az új szabály már az idei karácsonykor életbe léphet. Felülvizsgálhatják a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülésén abban értettek egyet a felek, hogy a megváltozott gazdasági körülmények miatt újra kell tárgyalni a megállapodást. A múlt heti egyeztetés egyben a következő minimál bérről szóló tárgyalások nyitánya is volt. A munkáltatói oldala a termelékenység és a versenyképesség javítását hangsúlyozta, a szakszervezetek pedig továbbra is azt szeretnék, hogy a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét. Konkrét új bérösszegekről egyenlőre nincs megállapodás. További mintegy 15 ezer család kaphatna támogatást otthoni energiatároló beszerzésére. De a Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosította a 105 milliárd forintos program feltételeit, miután az akkumulátorok ára jelentősen csökkent. Így a korábbi 42 ezer helyett összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat vissza nem térítendő támogatáshoz. A csak akkumulátort telepítőknél ugyanakkor az eredeti 2,5 millió forintos támogatási maximum 1,8 millió forintra csökken. A tárca szerint a változással több család juthat akár nagyobb kapacitású energiatárolóhoz is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 389, az euró pedig 367 forint. Az angol fontért 429, az amerikai dollárért pedig 323 forintot kell fizetni. Ma kellemes meleg, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt, 7 óra 43 perc van. Betoppant Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Emlékeztek még a 2024-es párizsi olimpiára, mikor a török csendőr zsebredugott kézzel mindenféle segédeszköz, zajszűrő, fülhallgató, vagy minek hívjam, meg monokli, meg mindenféle segédeszköz nélkül zsebredugott kézzel lőtt meg egy ezüstérmet az olimpiára.
1: Igen, azt nem lehet elfelejteni. Mindenki hiper-szuper high-tech felszerelésekben, ő meg odaállt, aztán leverte a mezőnyt. Tehát így már egy részét egy kivétellel, igen.
0: Igen, na hát Kazatibinek még tovább sikerült mennie, bár nem olimpián, de azért nem csorbítja a teljesítményét az, hogy a mindössze 13 hónappal elkezdett hobbija, most végül is számára csúcsot szült, ugyanis magyar bajnoki címet ünnepelhetett, méghozzá sportlövészetben. Tehát egy egészen lenyűgöző, hogyha valaki valamibe belekezd, és ennyire komolyan veszi, vagy ha nem is veszi komolyan, akkor meg kiderül, hogy mekkora született tehetség.
1: Abszolút.
0: Hogy talán lehet ezzel kellett volna foglalkozni a minden más mellett.
1: Igen, igen, nagyon sok ilyen sportágban ismerek olyan rallycrossozót, aki most az ilyen mezőnybe tartozik, de korábban egészen mással, jól emlékszem, kézilabdával foglalkozott. Tehát, hogy...
0: Azelőtt meg szakács volt.
1: Hát az meg a civil foglalkozása, igen. Nem tudtuk, hogy Kassa Tibi ennyire jól lő célba, de hát rólunk is, mikor annak idején a rabócsiringen mentünk és gokartoztunk, senki nem gondolta, hogy van közöttünk egy-két olyan ember, aki egészen jó köridőket ment.
0: És volt ilyen köztünk?
1: Volt, igen, csak az volt a baja, hogy minden harmadik körben kicsúszott. Mert ő azt a taktikát követő, hogy soha nem veszi el a gázról a lábát.
0: De az hanem, nem lesz jó
1: köridő padlógázon. Nem volt, az rossz, egyszer sikerült. De utána meg mindig lemaradt.
0: Igen, talán sosem késő kipróbálni az embernek önmagát valami egészen másban, mint amire az életét tette, vagy mint amibe a tanulmányait fektette, évek munkáját. Ha valami érdekli is egy kicsit az embert, akkor talán fontosabb lesz arra, hogy jól megtanulja, illetve sikereket érjen el benne. Tehát,
1: hát a múltkor, amikor mondtam neked Cseh Lacit, aki villanyszerelőként dolgozik, a világ egyik legjobb úszója volt, sőt, a világ legjobb úszója volt, és ma meg őt meg érdekelte ez a szakma, és akkor nyitottak egy vállalkozást, és most villanyszerelőként dolgozik, pedig hát olyan komoly az életjáradék, hogy nem kellene igazából dolgoznia, de ő szereti ezt csinálni.
0: Ugyanúgy a versenyszférában maradt, mert ugye ott igen. Is azért villanyszerelőként is nehéz lehet eligazodni. Villanyszerelőknek nincs egyébként valamilyen verseny?
1: Villanyszerelő szakverseny, azt nem tudom, de a jó benyúlás ott is fontos. Tehát, hogy jó helyre nyúljon be, meg ugye az úszásnál is a célba érkezéskor. Nem tudom, Kassa Tibinek folytatódik-e a karrierje, tehát ezek után szakmát vált, vagy azt mondja, hogy kiegészítő sportnak ez továbbra is jó lehet. Nagyon összetett sportág egyébként a sportlövészet, tehát nem könnyű. Tényleg nagyon sok apróságon múlik, hogy ki hogy szerepel. Sok mindent egyébként ki lehet próbálni, vannak már olyan lövészklubok, akár Nyíregyházán, akár környéken is, hogy elmész, és azt mondod, hogy te szeretnéd kipróbálni, akkor van rá lehetőséged. Úgyhogy elmehetsz, kipróbálhatod, csak nehogy úgy jár, mint az egyik ismerősöm, aki viszont azt kapta szülinapi ajándékba, hogy van Budapesten egy ilyen speciális lövészklub, ahol olyan fegyvereket lehet kipróbálni, amik ilyen brutál erősek, tehát ilyen amiket látsz a filmekben, a mesterlövész puska, amikor ott állítgatják, meg távcső, meg mindenféle, csak hát neki akkora volt a visszarúgása annak a puskának, hogy konkrétan eltört a puskának a fa része, a tus, és beleállt a vállába, és hát úgy vitték be a kórházba, hogy egy fa rész így kiállt a vállába, nyilván ez ritka, meg nem is nagyon kellene,
0: hogy hát jó, de háborúban előfordul. Ja, hogy ez nem háborúban.
1: Igen, háborúban az fordul elő, hogy esetleg túl sokat lősz, és felmelegszik a puskának a csöve, és akkor utána a golyó bent ragad, és akkor felrobbanott a puskának a csöve. Nyilván mindegyiknek megvan a maga hátránya.
0: Te mit csinálsz? Lőjél már, nem látod, hogy lőnek rá?
1: Igen.
0: Hűtök, éppen fújja te is a csövé.
1: Igen, és akkor azt mondta a srác, hogy ez neki a második szülinapja tulajdonképpen, mert azonnal vitték, megműtötték, több hónapos kezelés következett, stb. De ettől függetlenül nem vette el a kedvét az egésztől, mert azt mondta, hogy akkora élmény volt, nyilván nem ez a része, hanem a többi, hogy azóta is ilyen extrém ajándékokat kap mindig a születésnapjára. Hát, ha jól emlékszem, már valami formulaautót tesztelgetett legutóbb valamilyen pályán, tehát, hogy arra fizette be a párja. Azt mondta, az is tetszett neki. Tehát a lényeg az, hogy mindig legyen benne valami extrém.
0: Egyébként a lövészet maga az nagyon izgalmas dolog, mert nekem is volt szerencsém légpuskával lőni, majd sörétessel, agyaggalambra, mesterlövész puskával, fix célpontra, illetve éles lőszerrel, pisztollyal, és azért az élmény, a zaj, az energia, az erő, az emberben egyébként azért van egy kis félelem is ilyenkor, amikor tudod azt a tudatoddal, hogy igen, itt van a kezedben egy pisztoly, ami franc egyébként, hát ez nehezebb, mint a filmekben látjuk, hogy dobálják, meg szaladnak vele, meg igen, és hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy megtartsd, meg hogy milyen technikája van ennek. Tehát azért minden elismerésünk az a Tibinek, hogy 13 hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy sportlövész lesz, és felállt a dobogó legtetőjére, maga mögé utasítva azokat, akik korábban pedig példaképei voltak.
1: Nagyon sok ilyen
0: van. Nekik pedig azt kívánjuk, hogy kezdjenek el a zenélésben, illetve a műsorvezetésben fejlődni, és utána majd akkor Kassa Tibit maguk mögé utasítják.
1: Ugye, kell egy jó szem, meg egy nem remegő kéz, és akkor már az alap adott ezek szerint. Tehát, hogy Kassa Tibinél biztos megvolt ez a múlt, nem tudom, volt-e katona, korábban esetleg ott lőtte, vagy sem, de hát annak idején azt tudom, hogy a honvédségnél voltak azért olyan, hogy elméleti képzések, aztán miután nem állt olyan jól anyagilag a honvédség, a gyakorlatban ezt ritkán próbáltad ki, tehát amikor ilyen...
0: Elméleti felkérdezés volt?
1: Igen, váról indítható légvédelmi rakéta, ami nem is tudom hány millióba került, ott elméletben mindenki tudta, aztán egyet lehetett kilőni a gyakorlat végén, az a szerencsés, aki ezt kipróbálhatta. Nyilván az már tudta,
0: a többiek seprűnyén lemutatták
1: meg. Igen, hát én emlékszem, hogy annak idején például édesapám úgy tanult meg úszni a védségnél, hogy ez a klasszikus hokedlis módszer, hogy oda kellett ráhasalni, és elmondták nekik, hogy akkor a gyorsúszó kartempó az így néz ki, közben mellette a lábtempó hogy néz ki. Vizet nem láttak.
0: De Laci légvédelmi rakéta, hogy nem volt, azt én megértem, de hogy víz sem volt.
1: Semmi, és kipipálták ki. Jó, úszni tud. Jaj, a következő.
0: Jó, akkor ejtőernyős ugrás. Oké? Okay? A szék második fokáról, vagy a létre második fokáról.
1: Igen. Hát, volt olyan, pont a hétvégén találkoztam az úriemberrel, aki meg olyan kiképzést kapott, hogy ha valami történne a paksi atomerőművel, akkor ő az elsők között lenne, akit oda ledobnak ejtőernyővel, hogy elhárítsa a műszaki hibát, meg a satöbbit. Nyilván láttuk a Csernobil kapcsán, hogy mi történik azokkal, akiket elsőként ledobnak, úgyhogy ő azóta nem is nagyon ugrott. Azt mondta, hiányzik az ejtőernyős ugrás, az a része az igen. De hát egy ilyen esetben egyébként gyakorlatilag a túlélés esélye az nullával azonos. Tehát lemész, szétnézel, főnök, itt felrobbant valami, aztán nagyjából ennyi.
0: És akkor van egy külön telefonja, amin ők nem majd tudom, emiatt fogják hívni, mert nyilván... a helyébe lenném?
1: Igen. Tehát ő is azt mondta, hogy nyilván, hogyha már megérkezik ez a hír, akkor ő már számíthat arra, hogy nagyjából ennyi. De nagyon sok olyan kiképzés volt egyébként, ami viszont tényleg a deszantosoknál, stb., amiket ugye elképzelni is nehéz, meg akik hová is, francia idegen légióba mentek, meg stb.
0: Tehát, mondjuk oda elég sokan inkább menekülni mentek,
1: mert azért az egészen más történet. Pontosan. De gratulálunk Kassa Tibinek, és hát várjuk a folytatást innentől kezdve, majd figyeljük a sportlövő híreket is ezentúl, hogy vajon, hogy szerepel a bajnokság további részében.
0: Igen, és lesznek ma még sporthírek is, úgyhogy tartsatok velünk, már csak a jó zenék miatt is. Facebook oldalunkon pedig ott van a téma, a következő órában foglalkozunk ezzel. Mi az a mondat, amit a főnököd mond, és felmegy benned a pumpa, felmegy a pulzusod, 9 perc múlva 8 óra, megjött közben Szigala. Lady.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
4: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat és sok türelmet az utakon, a vonal végén pedig Horváth László gépermű szakoktató. Megnézzük, mi történik Debrecen területén. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánom, köszöntöm a hallgatókat. Hát a jó idő hatására rengeteg kétkerekű eszközzel találkoztunk, és sajnos voltak benne ilyen kamikáze jellegű közlekedők, tehát nagyon-nagyon figyeljünk ezekre a kerékpár, roller, biciklik meg a motorosokra. A város egész területén lassú haladásra kell számítani, továbbra is megvan még a Böszörményi úton a Nádor utcáig történő korlátozás, egy sávon lehet közlekedni. Ezekben a kereszteződésekben rendőrök segítik az áthaladást, tehát nagyon-nagyon figyeljünk, ha lehet, kerüljük el. Szintén a nagyállomástól egészen a BEM térig lépésben lehet közlekedni, de még egyszer mondom, az egész város területén lassú haladásra kell számítani. Sok-sok-sok türelmet kérek, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Két gyanúsított már letartóztatásban van, a Sestákot is érintő nyomozásban. Újabb látványtervek készültek a Debreceni Egyetemi tér átalakításához. 2030 végéig maradhat az 5%-os áfa számos új lakásnál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Közel 3 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak a Sesták Miklóst is érintő korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint eddig 6 személlyel közöltek megalapozott gyanút, közülük ketten már letartóztatásban vannak. Sesták Miklóst hétfőn vették őrizetbe, miután a parlament felfüggesztette mentelmi jogát. A vagyon visszaszerzési eljárásban több mint 286 millió forint értékű ingatlant, egy több mint 6 milliós autót, valamint mintegy 2,7 milliárd forintnyi egyéb vagyonelemet biztosítottak. A korrupciós ügy nyomozását hétfőtől a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Lezárta a rendőrség a tavaly novemberi komádi emberülés nyomozását. A 84 éves áldozatot ismerősei találták meg otthonában, életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség szerint a megalapozott gyanú alapján egy 47 éves helyi férfi ment át hozzá, fejszével többször fejbeütötte, majd egy fűkaszát és egy láncfűrészt is elvitt a házból. A feltételezett elkövetőt 8 nappal később fogták el, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A nyomozást most befejeződött, az ügy további sorsáról pedig az ügyészség dönt. Újabb látványtervek készültek a Debreceni Egyetemi tér átalakításához. A szakmai és civil szervezetekkel tartott egyeztetésen szóba került a tiszafák cserjéje, egy új árnyas lombos fasor telepítése és a jelenleg aszfaltozott terület átalakítása is. A tervezők a műemléki jelleg megtartása mellett több zöld felületet és ligetes pihenőhelyet alakítanának ki, valamint javítanák a tér akadálymentes megközelíthetőségét is. Új fafajként a gömb ámbrafa is felmerült. Az elképzelések még nem véglegesek, a módosított tervekről pedig néhány hét múlva folytatják majd az egyeztetést. Csak nem 200 tudományos program várta az érdeklődőket a kutatók éjszakáján a Debreceni Egyetem kampuszain. Több százan vettek részt a látványos kísérleteken, laborbejárásokon és ismeretterjesztő előadásokon is. Az egyetem téren kémiai bemutatókat tartottak, a díszudvaron néptáncot és népdalokat lehetett tanulni, a kerengőn pedig az újraélesztés helyes technikáját gyakorolhatták a látogatók. A kémia és élettudományi épületben a gyerekek is bekapcsolódhattak a kísérletekbe, a fogorvos tudományi karon pedig szimulátorokon próbálhatták ki a fogászati fúró használatát. 2030 végéig alkalmazható marad az 5%-os kedvezményes áfa számos új lakásnál. Ezt erősítette meg Budai Nikoletta államtitkár a parlamentben. A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyeknél az építési engedély legkésőbb 2026 végéig véglegessé válik, illetve teljesülnek az egyszerű bejelentésre vonatkozó feltételek. A jelenlegi főszabály szerint a kedvezményes kulcs 2026 végéig él, az átmeneti rendelkezések azonban bizonyos projektek esetében 2030. december 31-ig lehetővé teszik az 5%-os áfa alkalmazását. Az államtitkár ezzel cáfolta az általános áfa emelésről szóló híreket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, alig mozgás többnyire gyenge marad. Délután akár 26 fok körüli maximumok is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 14 perc van, a Facebook oldalunkon pedig megtaláljátok a ma reggel témáját. Gyertek, ventiláljátok kimatokatokból a dühötöket, felháborodásotokat, akár viccesen, akár komolyabb formában. És mi az a mondat, amit a főnököd mond, és egyből felmegy a pulzusod? Azt hittem, hogy itt majd mindenki jól odamondja, és itt lesz egy ilyen közösség, akik egymást támogatva, egymásnak dőlve harcolnak a főnökükkel. Ezzel szemben például Erzsébet

0: ez a, ilyenkor mindig, de nem tudod, hogy pozitív vagy negatív, vagy hogy mi lesz az a hír, amit
1: fordítod. De volt már pozitív?
0: Persze, sokszor, ja, igen, de hát ilyenkor nyilván benned van, hogy hűha, na, mi, elszúrtam valamit, nem szúrtam el, jót fog mondani, rosszat fog mondani, mi lesz?
1: Az a baj, hogy nem tudod eldönteni, hogyha melyik a jobb, hogyha azt mondja, hogy Dankó László, gyere már be, vagy amikor kedvesen becézget, nem, általában az ember, én magamból kiindulva, hogyha a másikkal nagyon kedves vagy, nagyon nyájas, és a becézett keresztnevét is tovább becézett, az azt jelenti, hogy valamilyen szívességet kérni akarsz.
0: Igen, ez, igen, ez a segíts már be, légy szíves.
1: Tehát igen, ez a jó lenne, először dicsérgetett, hogy nagyon jó a hajad, nagyon jól csinál, nem tudom, mivel foglalkozod, de abban nagyon jó vagy. Figyelj, mert nem tudnál eldobni a vasútállomásra.
0: Igen, na mindegy, szóval összességében ennyi, tehát nekünk sincs, azt gondolom, milyen szempontból nem panaszkodhatunk. Maximum ennyi tényleg.
1: Ezt kérdezed, vagy mondod?
0: Nem, csak mondom, hogy ezt már többször megbeszéltétek, hogy adás közben lehetőség szerint ne üzengessünk egymásnak.
1: Azóta amúgy nem szokott írni, tehát mióta ezt megbeszéltük, nem ír, mondjuk ehhez sokat segített az is, hogy letiltottuk. Azt írja Adrien, hogy holnap, aki késik a dugó miatt, az túlórázik. Hát, hogy ezt szokta mondani a főnök. Vagy aha, érkezik a beosztással a kezében, te ezt a szabad napot kérted? Azt mondja Ivett, lehetnél aktívabb is. Írja Ági, hogy neki nincs főnöke. Uh-huh. Igen, nagyon sokan írták azt, hogy behozok az utcáról valakit, meg aki megcsinálja helyetted, meg mindenki pótolható.
0: Na ez szerintem annyira nem motiváló.
1: Ez inkább demotiváló.
0: Igen, igen, ez pont az ellenkezőjét váltja ki. És amikor meg mondod, hogy jó, akkor hozzál, mert egyébként senki nem pótolhatatlan, azt azért tegyük hozzá, bárkit lehet pótolni, bármikor hoznak
1: tudod,
0: másikat.
1: Csak milyen áron.
0: Csak igen, és akkor, de egy idő után lehet, hogy hát akkor kinek lesz a főnöke, ha mindenkit elküld? Vagy olyan emberekkel dolgozik, akik nem alkalmasak erre feltétlenül.
1: Hát mindig másnak. Mindig másnak. Tehát az a célja valamelyik főnöknek, hogy minél több embernek legyen élete során a főnöke.
0: Igen. Vagy nem tudom, vagy ő akar okosabbnak tűnni akkor, de nyilván ez nem egy szerencsés a cég életében, hogyha valaki így irányít egy céget. Úgyhogy sokszor hallottuk mi is ezt az a hozok másikat, stb. És legalábbis a mi szakmánkban ez biztos, hogy demotiváló. Nem arra sarka, hogy akkor te összekapd magad.
1: Igen, mert itt ugye alapvetően jókedv, kreativitás, hasonlókra lenne szükség.
0: De ez más szakmában is. Volt ismerősöm, aki rendesen ilyen kézi, fizikai munkát végzett, és csak addig mondta neki a főnök ezt sokszor, hogy ott már ez sincs megcsinálva, az sincs megcsinálva, meg így, meg úgy, és amikor utána ő beadta a felmondást, és elment egy másik munkahelyre, akkor meg a főnök volt a legjobban meglepődő, hogy hát de miért?
1: Rendesen meg volt sértődve. Hát
0: jó, megfizettelek, meg stb. Tessék, na megjött.
1: Laci, átveszem, én nyugodtan beszélek. Szerintem most nem megdicsérni akar.
0: Küldje már egy üzenetet, légy szíves, Gabinak. Már alig várja, hogy egyébként valami üzenetet kaphasson.
2: De ez annyira hazugság, ez róla milyen mende mondat. Hogy nem szóta, nézd meg, mikor küldtem utoljára.
1: Hát én csak dicsértünk, erre jössz és megcáfolt.
2: Igen, arról a részről nem hallottam, ne arra,
0: sőt, erre megjelenik személyesen.
2: Akkor már kiszálltam a kocsiból.
1: Annyi, hogy mikor ezt hallottam, még otthon volt az ágyban, és nézek, azonnal bejövök, szólok nektek.
2: Nézzétek vissza, mikor küldtem Viber.
1: Tényleg nagyon régen volt.
2: És mit? És mit? Tehát mikor, képet, közlekedési infót, stb.
0: Na. Mikor? Tegnap.
2: Szeretném, ha Gábor revidiálna az
0: álláspontját. Tegnap Norbi volt, de én úgy láttam, mintha ő is böngészte volna, Béla írt.
2: Nálam fordítva van Gábor, hogy és Gabi.
1: Sose hívott még Gábornak. Ne látom.
0: Az rossz jel neki, ha Gábornak hívott.
2: Nem tudom, ez most így csúszott ki teljesen mindegy.
1: Igen, na jó, szóval, hogy tényleg nagyon régen küldtél üzenetet, tényleg, és sikerült a letiltás.
2: Most,
1: jó, oké. Köszönjük, hogy benéztél.
0: Várjál, mindjárt kimegy, majd mondhatjuk tovább.
1: És már ül a rádió mellé. Na, szóval egy olyan esetben, amit te is meséltél, hogy a főnök az folyton nyakára járt, és mindig mindenért csak noszogatta, toszogatta, ott az végülis nem is egy felmondás, hanem válás. Nem? Tehát az majdnem olyan már, mint hogyha a házasságban folyton a másik csak piszkál, meg rugdos, és utána meg ugye megsértődik, meglepődik, nyilván a főnök is meg fog lepődni azon, hogy ja, hát én azt hittem, hogy veled bármit meg lehet csinálni.
0: Van olyan egyébként, akinél szintén ugyanez, hogy elmegy addig a határig, ameddig lehet, és van, aki ezt mondjuk az első percben, akár munkavállaló ezt tisztázza, hogy jó, velem nem lehet megcsinálni, és akkor utána azt nem is cseszegetik, és ez az érdekes. És akkor ez meg nyilván a másiknak meg még rosszabbul esik, akivel meg ezt megcsinálják.
1: Igen, meg kell tanulni az embernek meghúzni a saját határait. Minél hamarabb megtanulja ezt az élet bármely területén, én azt gondolom, hogy annál könnyebb lehet az élete, és annál könnyebben fog tudni kezelni majd ilyen helyzeteket.

0: Ezt azért tudom, mert én is nagyon későn húztam meg az életemben bizonyos határokat, és tudtam azt, hogy ha hamarabb megtettem volna, akkor esetleg elkerülhetek olyan helyzeteket, amit nem tudtam. Azt mondja nekünk, kedves hallgatónk, lenne egy kis feladat. Arra kérdés a válasz, hogy mi az a mondat, amit a főnököd ja, mond, igen, és felmegy a pulzusod.
1: Összerezdül, hogy na, már megint.
0: Csak még ezt kellene megcsinálni, és mi a határidő tegnapra?
1: Igen, nem? Igen.
0: Azt mondja...
1: Mit csinálsz holnap? Ez a másik. Mit csináljak?
0: Szerencsére eddig nem volt ilyen régi munkahelyemen több is, de az nem férne ide, pedig azért megvártuk volna Alexander, hogyha van időd, akkor írd meg. Láttam ám, hogy rólam kommenteltél Facebookon. Ja, igen, van egy ilyen is. Kivállalja a hétvégi ügyeletet. Uh-huh. Aztán ja, azt írja Mária, hogy ő a főnök. Na, akkor még hát, ha olvasol magadról.
1: Igen, meg saját magának. Amikor egy, írta is az egyik hallgató, hogy neki nincs főnöke, hogy egyedül van.
0: Hát egyéni vállalkozó.
1: Egyéni vállalkozó.
0: Igen, na, ott céges akkor bulin egyedül is.
1: Na, akkor... Igen, nehéz egyébként a főnököt szinti. Ó, már megint mit csinált?
0: Igen. Á, amúgy nagyon sokan írnak olyat, hogy saját önmaguk főnökei, tehát vagy a gyerek a főnök, uh-huh. És akkor azt az a teljesen
1: nyilván
0: más.
1: Nyilván ezért tudnak most nekünk írni. Mert egyébként nem tudnának munkahelyen írni, mert van, ahol már letiltották.
0: Azt írja Zsófi, kommentet. Ez most komoly. Gondolom, akkor ő is sok mindent tudna írni.
1: Aha.
0: Old meg. Igen, Zsoltnál ilyenkor szakad el a célna. Nekem nincs ilyen problémám, nem olyan a főnököm. Amúgy tényleg az dicséretes, hogy sokan jó szívvel írnak a főnökükről, gondolom tudják a főnökök is, hogy mit kell olvasni ilyenkor. Az nagyon jó egyébként, mikor betelefonálós játékok voltak annak idején, és suttogott, hogy munkahelyen vagyok, most nem tudok annyira beszélni, jó lenne játszani. A nevemet nem mondom be, mert a főnök is hallgatja.
1: Igen, igen. De az előtti időszakban meg rendszeresen küldtek dalokat, meg üzeneteket a kollektívának, a társaknak, a munkahelyre, stb. És annak meg volt egy pozitív kisugárzása, hogy munkaidő betelefonált, és azt mondta, hogy szeretném küldeni ezt a számot a nem tudom melyik GMK, akármilyen szektorának dolgozóinak, és akkor ment. És ez egy tök jó dolog volt, mert nekik meg jól esett. Úgyhogy működik ez, de szerintem egyébként hosszú távon úgy tudsz megmaradni egy munkahelyen, hogyha ha tényleg a főnökökkel is olyan a viszony. Ha nem jó a viszony, akkor azt úgy is érzed az elején, akkor az ember gyomorideggel megy be, és akkor az egy arra készített, hogy keress egy másik munkahelyet előbb-utóbb.
0: Igen, de ugye nem csak a főnök tudja megkeseríteni a mindennapjaidat, mert lehet, hogy vele sokkal kevesebbet találkozol.
1: Lehet, de hát van egy olyan kolléga. Hanem... Igen. De hát sőt, szerintem ez sokkal gyakoribb. Tehát miután a főnökkel ritkán találkozol, vagy kevesebb időt töltesz együtt. De van egy-két kolléga, igen, aki miatt úgy vagy vele, hogy nem szívesen mész be.
0: Hát akkor holnap reggel meg kibeszéljük a kollégákat. Jó? Úgyhogy gyertek, addig is kommenteljetek a mai témában.
1: De nem velem, mert én már nem jövök holnap hozzád.
0: Hát vélhetően nem egyébként azok után, amiket beszóltál.
1: Ne haragudj, itt is. Minden nap, minden reggel ezzel zirkálsz, hogy hol vagy már, miért nem jöttél, hol vannak ezek, hol van az, stb. Nem, most akkor tálaljuk ki, és elég volt.
0: Na jó, oké, Laci. A békesség kedvéért jegyezném meg, hogy akkor tudod mit, gyere, de én péntekenként nem jövök, jó? Csak egy napot kell kibírni.
1: Ne vegyenek minket komolyan, ez a legfontosabb, mi örömmel jövünk ide minden reggel.
0: Mi az a mondat, amit a főnököd mond, és egyből felmegy a púlzusod, gyere és válaszolj a kérdésre, nyerd meg a Cinema City Magyarország páros mozijegyét, és közben hallgass jó zenét, ugyanis megérkezett Vál már.

0: Ez a Keltető Sport. Sunshine
1: FM. Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, mit hoztál nekünk?
2: Hát nem tudom, láttad-e tegnap a válogatott mérkőzés, Észak-Írországgal játszott a magyar labdarúgó válogatott, Nemzetek Ligája mérkőzést, és megvan az első pontunk, de az első gólunk az továbbra sincs, úgyhogy 0-0 lett. A végeredmény megvoltak, a helyzetek, vagy helyzetecskék, lehetőségek, talán ott a végén mondhatom azt, hogy helyzetek is, volt az Észak-Ír csapatnak is lehetősége, de összességében egy ilyen, hát hogy mondjam, egy kicsit ilyen langyos vízmeccs volt, hogy mindenki arra várt, hogy majd csak történik egyszer valami, aztán nem történt semmi, maradt a 0-0. Ezen megvan az első pont, legutóbb ugye Ukrajnától vereséget szenvedett a csapat, most van még két mérkőzés a következő napokban, úgyhogy ezeken kellene mindenképp javítani, és nem lesz egyszerű feladat, ez azért látszik, hogy nagyon masszívak voltak az északírek, jó hangulatot teremtettek a magyar szurkolók, nagyon sokan kiutaztak egyébként, és ott voltak a találkozón, de nagyon hiányzik Varga Barna, az az igazság, tehát ott meg Sallai, tehát a gólok tekintetében ők nagyon hiányoznak, és nem egyszerű Marco Rossi esete. Legutóbb a mérkőzés után tett egy olyan finom célzást, hogyha egy csapat nem tud nyerni, akkor ott valószínűleg a tábornokkal van a gond. Úgyhogy kicsit önkritikusan fogalmazott. Én meg azt gondolom, hogy nem a tábornokkal van a gond, hanem egész egyszerűen nagyon sok fiatal épült most be a válogatottba, akik nem feltétlenül azt a szintet képviselik még, mint amit például Varga Barna vagy Sallai. Tehát itt nagyon sok U21-es korosztályú játékos is van a csapatban, meg hát tegyük hozzá, hogy sok sérülés is sújtotta az együttest, úgyhogy nem rossz ez a 0-0, de összességében nagyon kellett volna egy győzelem, azok után, hogy Ukrajnát nem tudtuk legyőzni. Tegnap rangadót rendeztek a futsal NB1-ben Debrecenben, a Deac az A-Studio futsal Nyíregyházával játszott. Érdekes volt a meccs, mert a korábbi Deac játékosok közül talán 4-5-en is most a Nyíregyházát erősítik, de Pulginja például fordított arányban, ő Nyíregyházán játszott is most a Deac csapatának a futsálosa. Utóbbi örülhetett a lefújás után, ugyanis 9-3-ra nyertek, és hát a debreceniek csapatkapitánya Tóth Attila 5 gólt szerzett a 9-ből, úgyhogy ő azért komoly részt vállalt magára. Nincs könnyű helyzetben a stúdió, beszéltünk róla, hogy egy adminisztratív hiba miatt az egyik játékos jogosulatlanul szerepelt az első néhány mérkőzésen, és ennek köszönhetően 6 pontot levonnak majd a Nyíregyházától, ami azt jelenti, hogy 1 pontja lesz a folytatásban. Itt még ugye folyamatban van ez az ügy. De...
1: hogy nem többet, tehát hogy féltek, hogy mínuszba megy át?
2: Igen, tehát hogy nincs csak 7 pontja a csapatnak, és akkor így csak 6-ot lehet levonni. Nyilván itt az volt a történet, hogy az egyik játékos, aki nagypályán is játszott, nem szerepelhetett volna még futszál mérkőzésen, itt valahogy a szabályokkal, jogszabályokkal kellett volna tisztában lenni.
1: És akkor ők nem voltak ezzel tisztában, vagy ki akarták vajon játszani?
2: Nem, hát inkább az volt az érdekes, hogy ezt a játékvezetők a zsűri asztalnál mindenki jóvá hagyta a játékos szerepeltetését. Nyilván ezt meg a nyíregyháziak részben nehezményezhetik is, és joggal, hogy ha egyszer mi hibáztunk, de akkor oké, de a szövetség képviselői is mindannyian hibáztak. Nagyon fog hiányozni ez a 6 pont egyébként a folytatásban, és hát nagyon hiányoznak, ugye most átalakul a keret is a nyíregyháziaknál, mert mind a két kapus, akivel nekivágtak a szezonnak, gyakorlatilag megsérült, és hetekig nem védett, úgyhogy gyorsan kellett két kapust is igazolni. Nem egyszerű most a stúdió helyzete, de az sokkal jobban áll ilyen szempontból, nyugodtabbak most a körülmények, és jobban is szerepelnek. Ezzel a 3 ponttal meg most megint nagyot léptek előre, ott vannak a középmezőny élén, úgyhogy nekik ez nagyon fontos volt ez a győzelem. Hát fontos volt a győzelem Antigua és Barbudának is. Ritkán beszélünk ilyen karibi csapatnak a mérkőzéseiről. Hát 5-0-ra nyertek, de nem is ez volt az érdekes, hanem Aiden Scipio, jegyez meg a nevét a játékosnak.
1: Hát Sri Scipionak a nagybátyja.
2: Így van, na neki a nagybátyja, és hát arról lett híres, hogy baromi hosszú haja van. Tehát én még focistánál ilyen hosszú hajú embert nem láttam, be van fonva, ilyen rasztás haja van az úriembernek, és a bokájáig ér. Tehát úgy képzeld el, hogy a futás közben egy ilyen, hát nem is lófarok, hanem annál már hosszabb, amit húz maga.
1: Megfordul 3 játékos, leüt vele.
2: Hát inkább arra készteti az ellenfeleket, hogy abba belekapaszkodjanak és visszahúzzák. Ez meg is történt, és kiállítások lettek.
1: Oh.
2: Kettő is az ellenfélnél. Tehát a más nem, ezért megérte beküldeni, hogy lobogtasd a hajad, és akkor majd kiállítják az ellenfelet. Volt ilyen Magyarországon is ilyenre példa, hogy hajhúzás miatt valakit sárga lappal vagy piros lappal büntettek, ez ugyanis a szabálykönyv szerint tilos. Úgyhogy, de mondjuk célszerű, hogyha rövidebb a haja egy focistának. Nyilván, hát itt egy férfi focistáról beszélünk. Leginkább úgy nézett ki, az amerikai sprintereknél, ezt sose értem, a női sprintereket, hogy meg a jamaikaiakat, hogy mindenféle áramvonalas ruha, amit csak el tudsz képzelni, hogy a légellenállás kisebb legyen. Na, ehhez képest felraknak a nyakukba nem tudom hány kiló fuxot, meg utána még egy parókát, aminek meg baromi nagy súlya van, és mondjuk ott is ilyen derék alatt érő befont hajjal, és így futnak.
1: Van sminkben, aki, gondolom sminkben, azért, mert hogy...
2: Hatalmas szempillával, műkörmökkel, mindennel, tehát miközben a ruhagyártók mindent megtesznek, hogy minél gyorsabb legyen a versenyző, ők meg azért mégiscsak nőből vannak, és hát ezek a külsőségek nagyon-nagyon fontosak. Úgy tűnik, hogy ennél a játékosnál is fontos az, hogy lehet, hogy ebben van az ereje, és évek óta növeszti, majd megígérem, hogy utána nézek legközelebb, hát ha az AI megmondja, hogy hány éve növeszti a haját, biztos, hogy kellett hozzá néhány esztendő, néhány szezon.
1: Nem is baj egyébként, hogyha nem tud olyan jól focizni, mert ha egy fél idő alatt két ellenfél játékosát ki tudja állítatni, igen, ezáltal.
2: Igen. Meg így mindig tudod, hogy éppen merre jár. A kommentátorok álma az ilyen, mert hogy teljesen mindegy, hogy mi történik a pályán, őt mindig tudod követni. Annak idején szegény megboldogult egyik volt kommentátor, ismerősöm volt az, aki pont egy Loki meccset közvetített, egy edzőmérkőzést, és hát abból az időszakból, amikor Sándor Tamásék játszottak, meg Madar Csaba, tehát hogy azért volt egy-két Dombi Tibor, egy-két játékos, akit ismer, de mindenkit nyilván nem. Megkapta az összeállítást a mérkőzés előtt, de a meccs előtt elkezdett szakadni az eső, ezért úgy döntöttek a csapatok, meg ilyen havas eső volt téli felkészülés, hogy felvesznek rá egy széljacket. Na most a piros széljacketben minden focista tök egyforma, mert onnantól már nem látod a messzámot. És hát úgy kellett kommentálni a meccset, hogy gyakorlatilag három játékost is mert a Debrecenből, és hát végig beszélte ugye a 90 percet, hogy Dombi helyezkedik a jobb oldalon, egyelőre nem kapja a labdát Sándor Tamástól, aki ez még
1: a kispadon figyeli az eseményeket.
2: És szegény fél időben lejött, és azt mondta, hogy hát ezt így nem lehet csinálni. Úgyhogy próbálta beazonosítani, hogy ki kicsoda, de nyilván, amikor a kezdés előtt egy perccel tudod meg, hogy egyébként nem lesznek messzámok, úgy azért nehéz meccset kommentálni. Hát ezt az úriembert, ez biztos, hogy fel lehetett ismerni. Tűzharc bajnokságot rendeztek Nyíregyháza, nem egyedi az ötlet, Debrecenből indult egyébként, hogy indítottak egy városi tűzharc bajnokságot az iskolák csapatainak. És hát a nyíregyháziak látták azt, hogy mekkora sikere van ennek Debrecenben, és ugyanezt az ötletet megvalósították az elmúlt napokban az Európai Sporthét keretében, és nagyon nagy sikere volt Nyíregyházán is, az alsó tagozatosok, a felsősök is összemérték erejüket, sőt, sippal, dobbal, nádi hegedűvel felszerelt szurkolótáborok is érkeztek a Continental Arénába. Én azt gondolom, ennek lesz folytatása. Gyerekként imádtuk a tűzharcot, meg a kidobóst, a kettő között van különbség, valakit érdekel, nézzen utána, mi ezt a kidobóst játszottok inkább.
1: Igen, igen, igen.
2: Akit eltaláltak, kiesik. Itt is hasonló, de nyilván itt azért a tűzharcnak más szabályai vannak, úgyhogy izgalmas, érdekes verseny volt, és hatalmas presztízse volt az iskolák között, hogy ki nyeri, melyik csapat lesz a bajnok, úgyhogy várjuk a folytatást.
1: Igen, és nagyon sokan egyébként a gyerekkori álmot tovább vitték, és felnőtt korukban is kidobósat játszanak, mindig kérik a pecsétet, meg a karcalagot a bejáratnál. Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. You can keep on crying, baby. Egyszerű, két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megnevezte első 4 ügyét a vagyonvisszaszerzési hivatal. 2 embert vittek kórházba a kabai ütközés helyszínéről. Átláthatóbb NKA támogatási rendszert ígér a kulturális miniszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megnevezte első 4 kiemelt ügyét a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NVVH saját hatáskörbe vont egy munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással űzérkedés gyanúja miatt folyó eljárást, valamint egy parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseket érintő korrupciós ügyet. Vizsgálják egy állami vállalati és állami beruházások szerződéseihez kapcsolódó több milliárd forintos jogtalan előny gyanúját is. Negyedikként a Szuverenitás Védelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos kommunikációs és rendezvény költései kerültek az NVVH-hoz. Furgon és személyautó ütközött hétfőn délután a 4-es főúton Kaba közelében a 191-es kilométernél. Az ütközés után az egyik jármű a zárokba sodródott, a másik pedig az úttesten maradt. A püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszínre pedig mentők is érkeztek. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 50 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Teljesen kiégett egy lakókocsi vasárnap hajnalban Hajdúszoboszlón a szőlőskertben. A jármű teljes terjedelmében lángolt, a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A lakókocsiban egy ember élt életvitelszerűen, még ő időben ki tudott menekülni, de a füst miatt kórházba szállították. A helyszíni beszámolók szerint a tűz kávéfőzés közben keletkezhetett, ennek pontos körülményeit azonban még vizsgálják. A lakókocsiból szinte semmi nem maradt. A Fórum 2 beruházását bírálta a parlamentben Tárkányi Zsolt. A közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára azt mondta, szerinte a debreceniek akarata ellenére épül a több 10 000 négyzetméteres bevásárlóközpont a belvárosban. Tárkányi kifogásolta, hogy a beruházás előkészítése során régi civis házakat is lebontottak, és azt állította, hogy a fejlesztés plázastopp alóli felmentést kapott. A Fórum 2 megvalósítását a debreceni közgyűlés még 2022-ben alapozta meg. Elhunyt Andrea, a téglási 4 gyermekes édesanyja, aki hosszú ideje daganatos betegséggel küzdött. A családot korábban is támogató Tündérkör alapítvány közölte a tragikus hírt. Andrea férje Attila most egyedül maradt 4 gyermekükkel, miközben a család anyagilag is nehéz helyzetbe került. Az alapítvány ezért tovább folytatja a segítségnyújtást, és október 31-én jótékonysági estet szervez Tégláson a mozi területén. A rendezvény teljes bevételét pedig a család támogatására ajánlják fel. Tar Zoltán kulturális miniszter szerint új szakasz kezdődött a kulturális támogatások rendszerében. A tárcavezető azt követően reagált, hogy az országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs volt miniszter mentelmi jogát az NKA támogatások ügyében folyó nyomozás miatt. Tar hangsúlyozta azt, hogy Hankó követette el bűncselekményt, a hatóságoknak kell megállapítaniuk. Közlése szerint a Nemzeti Kulturális Tanács és a Nemzeti Kulturális Alap működését úgy alakítják át, hogy a támogatásokról átláthatóbb szakmai szempontokra épülő döntések szülessenek. Hankó Balázs korábban egyébként tagadta a vele szemben megfogalmazott gyanút.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután akár 26 fok körüli maximumok is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Pontosan 4:10 van, verőfényes napsütés, és vételkörzetünkben úgy néz ki, hogy 25-26 fokos csúcsértékek nem csak ma, hanem egész hétre, sőt még a jövő hét elejére is kitart majd ebből. Egyelőre fronthatás sincs, úgyhogy hát ez egy kivált kép, jó kis ősszel, őszies, tavaszias nap, illetve napok, amelyek előttünk állnak. Azért a hajnali 3-4 fokok is bebefigyelnek majd a következő hajnalokban, úgyhogy azért nem eszik ezt

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Kygo, One Republic, Chasing Paradise. Pontosan 9:30 van, és sajnos baleset történt nem is olyan sokkal ezelőtt. Nyíregyházán a Kemecsei út és a Korányi csomópontján mindez, a vadászcsárdánál. Itt két autó ütközött, sajnos személyi sérülés is történt a balesetben. Mentő már a helyszínen, és nagyon fontos, hogy aki arra közlekedne, az körültekintően tegye, vagy inkább kerülje, ugyanis úgy néz ki, hogy 10 óráig teljes útzárra kell számítani. Mindez tehát a Kemecsei út, a Korányi csomópontján, Nyíregyházán, a vadászcsárdánál. Itt két autó ütközött és személyi sérüléssel járó baleset történt. Teljes útzár nagyjából 10 óráig. Közben pörögnek a jó zenék is. Itt van a TikTokon nagyot ment dal, az R&B. You can-

0: 9 óra 46 perc van, ez a Sunshine FM, Sonny Fodér, a Think About Us című dala szólt itt a keltetőben, és hát sajnos továbbra is fennakadás a nyíregyházi Kemecsei út Korányi csomópontján, ahol egy baleset történt, személyisérülés is volt a balesetben, és jelen esetben a Vadászsárdánál teljes útzárra kell készülni. Ha tehetitek, akkor kerüljetek, mindenképpen érdemes, tehát a Kemecsei út Korányi csomópontját egy időre elfelejteni. Ha minden igaz, akkor talán 10 órára befejeződik a teljes útzár. Amint bővebb infónk lesz, szólunk, amint nektek lesz, ti is szóljatok, egyeztessük az infókat, 0620 316 3000. A ma reggel témájában az volt a kérdés, hogy mi az a mondat a főnököd részéről, amitől teljes sokkot kapsz, idegbajt, felmegy a pumpa, elszáll az agyad, felmegy a púzusod. Rengetegen írtatok, és hát ezúttal pedig egy páros Cinema City Magyarország mozibelépő Rékához vándorol, akit Markovics Rékának hívnak, és azt írta, hogy vajon hányunk főnöke olvassa ezeket a kommenteket. Hát ezek után, hogy így felhívtuk rá a figyelmet, valószínűleg egyre többen. Úgyhogy drága főnökök, kukkantsatok rá, hogy ki és mit ír rólatok. Na és hogy mindezeken túl mi történt még ma reggel, már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Van Budapesten egy ilyen speciális lövészklub, ahol olyan fegyvereket lehet kipróbálni, amik ilyen brutál erősek, tehát ilyen amiket látsz a filmekben, a mesterlövész puska, amikor ott állítgatják, meg távcső, meg mindenféle, csak hát neki akkora volt a visszarúgása annak a puskának, hogy konkrétan eltört a puskának a fa része, a tus, és beleállt a vállába, és hát úgy vitték be a kórházba, hogy egy fa rész így kiállt a vállába, nyilván ez ritka, meg nem is nagyon kellene,
0: hogy hát jó, de háborúban előfordul. Ja, hogy ez nem háborúban volt.
2: Háborúban az fordul elő, hogy esetleg túl sokat lősz, és felmelegszik a puskának a csöve, és akkor utána a golyó bent ragad, és akkor felrobbanott a puskának a csöve. Nyilván mindegyiknek megvan a maga hátránya.
0: Mit csinálsz? Lőjél már, nem látod, hogy lőnek rá? Hűtök, éppen fújja te is a csövét.
2: Igen, és akkor azt mondta a srác, hogy ez neki a második szülinapja tulajdonképpen, mert azonnal vitték, megműtötték, több hónapos kezelés következett, stb. De ettől függetlenül nem vette el a kedvét az egésztől, mert azt mondta, hogy akkora élmény volt, egy nyilván nem ez a része, hanem a többi, hogy azóta is ilyen extrém ajándékokat kap mindig a születésnapjára. Hát, ha jól emlékszem, már valami formula autót tesztelgetett legutóbb valamilyen pályán, tehát hogy arra fizette be a párja. Azt mondta, az is tetszett neki. Tehát a lényeg az, hogy mindig legyen benne valami extrém.
0: Egyébként a lövészet maga az nagyon izgalmas dolog, mert nekem is volt szerencsém légpuskával lőni, majd sörétessel, agyaggalambra, mesterlövészpuskával, fix célpontra, illetve éles lőszerrel, pisztollyal, és azért az élmény, a zaj, az energia, az erő, az emberben egyébként azért van egy kis félelem is ilyenkor, amikor tudod azt a tudatoddal, hogy igen, itt van a kezedben egy pisztoly, ami franc egyébe, hát ez nehezebb, mint a filmekben látjuk, hogy dobálják, meg szaladnak vele, meg igen, és hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy megtartsd, meg hogy milyen technikája van ennek. Tehát azért minden elismerésünk az a Tibinek, hogy 13 hónappal ezelőtt ő úgy döntött, hogy sportlövész lesz, és felállt a dobogó legtetejére, maga mögé utasítva azokat, akik korábban pedig példaképei voltak.
2: Nagyon sok ilyen
0: úgyhogy
2: van.
0: Nekik pedig azt kívánjuk, hogy kezdjenek el a zenélésben, illetve a műsorvezetésben fejlődni, és utána majd akkor Kaszatibit maguk mögé utasítják.
2: Ugye, kell egy jó szem, meg egy nem remegő kéz, és akkor már az alap adott ezek szerint. Tehát, hogy Kaszatibinél biztos megvolt ez a múlt, nem tudom, volt-e katona, korábban esetleg ott lőtte, vagy sem, de hát annak idején azt tudom, hogy a honvédségnél voltak azért olyan, hogy elméleti képzés, aztán miután nem állt olyan jól anyagilag a honvédség, a gyakorlatban ezt ritkán próbáltad ki. Tehát amikor ilyen
0: elméleti felkérdezés volt?
2: Igen, váról indítható légvédelmi rakéta, ami nem is tudom hány millióba került, ott elméletben mindenki tudta, aztán egyet lehetett kilőni a gyakorlat végén, az a szerencsés, aki ezt kipróbálhatta. Nyilván az már tudta.
0: A többiek seprűnyén lemutatták be.
2: Igen, hát én emlékszem, hogy annak idején például édesapám úgy tanult meg úszni a honvédségnél, hogy ez a klasszikus hokedlis módszer, hogy oda kellett ráhasalni, és elmondták neki, hogy akkor a gyorsúszó kartempó az így néz ki, közben mellette a lábtempó hogy néz ki. Vizet nem láttak.
0: De Laci légvédelmi rakéta, hogy nem volt, azt én megértem, de hogy víz sem volt.
2: Semmi, és kipipálták ki. Jó, úszni tud. Jaj, a következő.
0: Jó, akkor ejtőernyős ugrás. Oké? a szék második fokáról, vagy a létre második fokáról.
2: Igen, igen. Hát volt olyan, pont a hétvégén találkoztam az úriemberrel, aki meg olyan kiképzést kapott, hogy ha valami történne a paksi atomerőművel, akkor ő az elsők között lenne, akit oda ledobnak ejtőernyővel, hogy elhárítsa a műszaki hibát, meg a satöbbit. Nyilván láttuk a Csernobil kapcsán, hogy mi történik azokkal, akiket elsőként ledobnak, úgyhogy ő azóta nem is nagyon ugrott. Azt mondta, hiányzik az ejtőernyős ugrás, az a része az igen. De hát egy ilyen esetben egyébként gyakorlatilag a túlélés esélye az nullával azonos. Tehát lemész, szétnézel, főnök, itt felrobbant valami, aztán nagyjából ennyi.
0: És akkor van egy külön telefonja, amin ők nem, majd tudom, emiatt hogy, fogják hívni, mert nyilván... a helyébe lenném, mint
2: igen, igen. Tehát ő is azt mondta, hogy nyilván, hogyha már megérkezik ez a hír, akkor ő már számíthat arra, hogy nagyjából ennyi.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
0: 9:02 perc van, jó hír mára, hogy 25-26 fok lesz, egész hétre kitart ez a kiegyensúlyozott napsütéses késő tavaszi vagy kora őszi időjárás, úgyhogy élvezzétek, csapadékra nem kell számítani, fronthatás nincs felettünk, sajnos viszont baleset az volt Nyíregyháza Korányi Kemecsei csomópontján, ahol elvileg nem sokára feloldják a teljes útzárat, ha eddig még nem tették volna. Legyetek körültekintőek, figyelmesek, türelmesek, és hallgassátok a Sunshine-t a folytatásban is. Friss hírek, információk, aztán Váci Zoli is érkezik. Köszi, hogy velünk múlattátok a műsoridőt és a munkaidőt, vagy bármit, amivel töltöttétek a ma reggeleteket. Veletek volt Dankó Laci, búcsúzik Olasz Gabi. Holnap reggel megint jövünk. Szép napot. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozz a finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 2030 végéig maradhat az 5%-os áfa számos új lakásnál. Európa második legjobb csapata lett a debreceni műszaki karpárosa. Nem kell ledolgozni december 24-ét, ha elfogadják a törvénymódosítást. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 2030 végéig alkalmazható marad az 5%-os kedvezményes áfa számos új lakásnál. Ezt erősítette meg Budai Nikoletta államtitkár a parlamentben. A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyeknél az építési engedély legkésőbb 2026 végéig véglegessé válik, illetve teljesülnek az egyszerű bejelentésre vonatkozó feltételek. A jelenlegi főszabály szerint a kedvezményes kulcs 2026 végéig él, az átmeneti rendelkezések azonban bizonyos projektek esetében 2030. december 31-ig lehetővé teszik az 5%-os áfa alkalmazását. Az államtitkár ezzel cáfolta az általános áfa emelésről szóló híreket. Világsikert ért el Shanghaiban a Debreceni Egyetem műszaki karának két hallgatója, Kis Károly és Víg Dániel a Robot System Integration versenyszámban Európa második legjobb csapata lett. Összesítésben pedig a 6. helyen zárt a 20 induló ország között. Teljesítményüket kiválósági éremmel ismerték el. A Debreceni Szakképzési Centrum is büszke lehet, ugyanis a magyar küldöttség 14 érméből 2 olyan fiatalok szereztek, akik korábban a Megvart András technikumban tanultak. Magyarország összesítésben egyébként a 13. helyen végzett a 65 induló ország között. Újabb 2 gyártósor indítására kapott engedélyt a CATL akkumulátorgyára. A vállalat megerősítette, hogy a szeptember 23-án kiadott hatósági döntés alapján a 3. és 4. gyártósoron is megkezdődhet a termelés, amint befejezik a szükséges műszaki előkészületeket. Az első 2 gyártósoron szeptember 22-én indult el a próbaüzem. A kormányhivatal közlése szerint a cég a korábban feltárt hiányosságokat kijavította és teljesítette az engedélyezési feltételeket. A CATL szerint a termelés volumene az ügyfelek megrendeléseitől és az egyes termékek kialakításától függ majd. Csaknem 70 kiállító várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a debreceni Phoenix Arénában. A 2 napos Hello Szakma út a jövőbe rendezvényen interaktív bemutatókon ismerkedhetnek meg a szakképzési és karrier lehetőségekkel az ideérkezők. A debreceni szakképzési centrum 11 intézményében több mint 70 szakmát oktat és több mint 250 vállalattal működik együtt a duális képzésben. A centrum összesen 22 ágazatban kínál képzéseket, továbbra is a műszaki területek a legnépszerűbbek. A rendezvényre az egész régióból érkeztek általános és középiskolás diákok is. Nem kell ledolgozni december 24-ét, ha ősszel elfogadja a parlament a szükséges törvénymódosításokat, Barna Szabó Tímea államtitkár közölte. Szenteste valódi munkaszüneti nap lesz, vagyis nem áthelyezett pihenőnapként kezelik. Így a munkavállalóknak sem előtte, sem utána nem kell majd plusz munkanapot teljesíteniük. A jelenlegi munkarend még december 12-ét jelöli ki szombati munkanapként december 24-e helyett. Ezt a kötelezettséget azonban eltörölnék. A módosítás elfogadása esetén az új szabály már az idei karácsonykor életbe léphet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután akár 26 fok körüli maximumok is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tíz múlt 4 perccel a mikrofonnál Váci Zoli. Remélem a mai melót sem tudod elképzelni nélkülünk, mert folyamatosan hozzuk a jó zenét, közben végig érdekesek és informatívak maradunk, csak hogy ne maradj le semmiről. Rádiózunk együtt a következő 4 órában.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Kimentünk a divatból, mondtam mindezt Chris Rudy, de jó kis buli zene volt ez, de ígérem, hogy a továbbiakban is megmarad a fordulatszám és a lendület, minket hallgatva pörög majd a meló. Na de hogy odafönt mi újság? Na de hogy ma is rákukkantunk a humán meteorológiára, ugyanis egyre több negatív hatását tapasztaljuk majd a tartós anticiklonnak, ugyanis egyre jobban erősödik a hideg nyírkos hajnalok mellé, az egyre romló légszennyezettségi helyzet is belép terhelő hatásként, aminek többféle káros meteorgyógyászati következménye van, a csípős helyenként fagypont közeli hajnal és a nyári hőmérsékleteket elérő délutáni felmelegedés miatt pedig ugye igen nagy a napi hőingás, ez szintén fokozott terhelés a szervezetünknek. És ugye ezt mindig elmondjuk, hogy a nagy hőingás egyébként is megterheli a keringési és a légző rendszerünket, szóval megint nem tudtunk jó hírekkel szolgálni orvos meteorológia terén. Viszont már is hozzuk tovább a jó zenéket nektek. It's

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma is érdemes rám figyelni, hiszen egy nagyon érdekes dolgot hoztam. Elmondom azokat az ártatlannak tűnő hétköznapi jeleket, ami megmutathatja, hogy a szervezetet csendben rombolja önmagát. Ugyanis a testünk minden esetben jelez, ha baj van, miközben ugye az immunrendszerünk pihenés nélkül éjjel-nappal túlórázik, küldi a jeleket. Na de mi is ez az öt árulkodó jel? Például, hogyha a délutáni órákban rendszeresen úgy érzed, mintha sűrű köd ereszkedne az agyadra, és a legegyszerűbb döntések meghozatala is nehezedre esik. Nézzük a másodikat. Az emésztőrendszer és az immunrendszer 1000 szállal kötődik egymáshoz. Az immunsejtek mintegy 70%-a a bélrendszerben található. A gyakori puffadás, a gázképződés vagy a rendszertelen WC-re járás a bélflóra felborulását jelzi, és ez bizony lehetővé teszi azt is, hogy méreganyagok szivárogjanak a véráramba. Aztán a harmadik, ha merev tagokkal ébredünk, és a reggeli felkelés után 20-30 percen még mindig úgy érezzük, hogy megrosdásodtak az ujjaink, a térdünk vagy a derekunk. Ez a szervezetben keringő gyulladásos molekulák miatt lehet, amik felhalmozódnak az ízületi folyadékban, de a bőr is árulkodó jel lehet, a bőr a szervezet belső állapotának közvetlen tükre. A hirtelen feltűnő pirosság, indokolatlan ekcémás foltok, vagy az arcbőr fakósága, vagy egy pattanás, ami hetekig nem akar eltűnni, szintén azt jelzi, hogy az immunrendszered le van terhelve, és a sejt megújulási folyamatok lelassultak. Az ötödik, hogyha az étkezések után nem sokkal csillapíthatatlan vágyat érzel, az édesség után és a két étkezés között hirtelen elönt a feszültség és a remegés, de a krónikus gyulladás visszaszorítása nem drága csodaszerekkel kezdődik, a feldolgozott ételek és a finomított cukrok elhagyása vagy csökkentése, az omega-3 zsírsav növelése, a napi 7-8 óra minőségi alvás és a rendszeres, nem túl megterhelő testmozgás már néhány hét alatt drasztikusan csökkentheti a szervezet gyulladásos terhelését.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek,

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: tettél?
1: Hamarosan 11 óra, de egy jó zene még belefér ebbe az órába. A hírek után pedig folytatjuk a műsort egészen 14 óráig. Töltsd nálunk a délelőtt utolsó óráját is, aztán még rengeteg közös dolgunk van veletek, és ez alatt folyamatosan gondoskodunk róla, hogy közben legyen mit hallgatni. Most jön az idei nyár terméséből az egyik kedvencem, a Magnetic-kel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két gyanúsított már letartóztatásban van a Sestákot is érintő nyomozásban. Újabb látványtervek készültek a debreceni egyetemi tér átalakításához. 2030 végéig maradhat az 5%-os áfa számos új lakásnál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közel 3 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak a Sesták Miklóst is érintő korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint eddig 6 személlyel közöltek megalapozott gyanút, közülük ketten már letartóztatásban vannak. Sesták Miklóst hétfőn vették őrizetbe, miután a parlament felfüggesztette mentelmi jogát. A vagyon visszaszerzési eljárásban több mint 286 millió forint értékű ingatlant, egy több mint 6 milliós autót, valamint mintegy 2,7 milliárd forintnyi egyéb vagyonelemet biztosítottak. A korrupciós ügy nyomozását hétfőtől a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Lezárta a rendőrség a tavaly novemberi komádi emberülés nyomozását. A 84 éves áldozatot ismerősei találták meg otthonában, életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség szerint a megalapozott gyanú alapján egy 47 éves helyi férfi ment át hozzá, fejszével többször fejbeütötte, majd egy fűkaszát és egy láncfűrészt is elvitt a házból. A feltételezett elkövetőt 8 nappal később fogták el, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A nyomozást most befejeződött, az ügy további sorsáról pedig az ügyészség dönt. Újabb látványtervek készültek a debreceni egyetemi tér átalakításához. A szakmai és civil szervezetekkel tartott egyeztetésen szóba került a Tiszafák cserjéje, egy új árnyas lombos fasor telepítése és a jelenleg aszfaltozott terület átalakítása is. A tervezők a műemléki jelleg megtartása mellett több zöld felületet és ligetes pihenőhelyet alakítanának ki, valamint javítanák a tér akadálymentes megközelíthetőségét is. Új fafajként a gömb ámbrafa is felmerült. Az elképzelések még nem véglegesek, a módosított tervekről pedig néhány hét múlva folytatják majd az egyeztetést. Csak nem 200 tudományos program várta az érdeklődőket a kutatók éjszakáján a Debreceni Egyetem kampuszain. Több százan vettek részt a látványos kísérleteken, laborbejárásokon és ismeretterjesztő előadásokon is. Az egyetem téren kémiai bemutatókat tartottak, a díszudvaron néptáncot és népdalokat lehetett tanulni, a kerengőn pedig az újraélesztés helyes technikáját gyakorolhat. A látogatók. A kémia és élettudományi épületben a gyerekek is bekapcsolódhattak a kísérletekbe, a fogorvos tudományi karon pedig szimulátorokon próbálhatták ki a fogászati fúró használatát. 2030 végéig alkalmazható marad az 5%-os kedvezményes áfa számos új lakásnál. Ezt erősítette meg Budai Nikoletta államtitkár a parlamentben. A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyeknél az építési engedély legkésőbb 2026 végéig véglegessé válik, illetve teljesülnek az egyszerű bejelentésre vonatkozó feltételek. A jelenlegi főszabály szerint a kedvezményes kulcs 2026 végéig él, az átmeneti rendelkezések azonban bizonyos projektek esetében 2030. december 31-ig lehetővé teszik az 5%-os áfa alkalmazását. Az államtitkár ezzel cáfolta az általános áfa emelésről szóló híreket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután akár 26 fok körüli maximumok is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egyből 4 perccel kavargassuk együtt ma is a juice-t itt a Sunshine-on. A legjobb hozzávalót ehhez a koktélhoz pedig én adom a legjobb zenéket. Az év egyik legsikeresebb dalával indulunk, a régi klasszikust, Faithless Insomniáját, Baby Rexa dolgozta át zseniálisan.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Folytatjuk a Juice It a Sunshine of a Man. Köszi, hogyha itt vagytok nálunk. Jó zenékkel háláljuk maig. Természetesen ma is hallgatóink hűségét, és hamarosan majd horoszkópokkal, hogy mi vár ránk ma, ezt Kata szedi össze. Szóval, ha szeretnéd tudni, hogy az univerzum ma milyen energiákat küld feléd, akkor ezt már is hallhatjuk. Hamarosan pedig elmondom, hogy Hugel milyen botrányba keveredett mostanság, ugye a Moving to the Sun kapcsán, és ennek AI vonatkozásáról is beszélünk majd mindjárt.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma könnyen lendületbe jön, de ügyelnie kell arra, hogy ne szaladjon előre a stratégiai lépésekben. A bika kitartó munkája meghozza a gyümölcsét, ám érdemes nyitottnak maradnia a munkatársak újításaira is. Az ikrek végre elkezdi megvalósítani a tegnapi ötleteit, és gyors észjárásával minden elakadást áthidal. A rák fokozatosan veszi fel a tempót, a családi háttérbiztonsága ma különösen sok erőt ad neki a teljesítéshez. Az oroszlán vezéregyéniségként tündököl, de fontos, hogy a sikerekben a csapattársak érdemeit is elismerje. A szűz precizitása ma életmentő lehet egy határidős feladatnál, amit a környezete nagyra értékel. A mérleg diplomáciai érzéke ma is gördülékenyé teszi a tárgyalásokat, így minden megállapodás kedvezően alakul. A Skorpió mélyreható elemzéssel derít fényt egy rejtett problémára, és azonnal hatékony megoldást kínál rá. A nyilas ma új kihívásokat keres, és lelkesedésével még a legnehezebb feladatokat is játékká formálja. A bak rendületlenül halad a tegnap felállított tervei szerint, és nem hagyja, hogy bárki kizökkentse a szerepéből. A vízöntő ma a lépésről lépésre ülteti át a gyakorlatba a korábbi ötleteit, ami váratlan sikert hozhat. A halak megérzései most a pénzügyi vagy szervezési kérdésekben bizonyulnak meglepően pontosnak.
1: Sunshine FM asztrológia.

Csak jó zene a Sunshine FM, Alan Walker után mindjárt Hugellel folytatjuk, akinek hát van mostanában gondja rendesen, ugyanis a Moving to the Sun című világslágere kapcsán az elektronikus zenei világ egyik legnagyobb mesterséges intelligencia vitájának középpontjába került. Az év legnagyobb slágere nemrég elég nagy botrányba került, ugyanis a Grammy kizárta a jelölhető dalok listájáról az AI használat gyanúja miatt, de Hugell nemrég ugye egy videót is felrakott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is indult ez a muzsika, és végigment az egész folyamaton, hogy hogyan is rakta össze. A dal alapjául szolgáló koncepció ugye a magyar származású előadótól, Kacu Bernadettől, vagy Imael Angeltől származik, aki kitalálta a szöveget, a dallamot, és ezt betáplálta egy zenei generátorba, és így született meg az ő verziója, de Hugellék ezt teljesen átdolgozták. A végleges verzióban a demónak csak az ének foszlányai, tehát háttér vokáját keverték bele, szóval 95%-ban ez egy emberi munka eredménye. Na de, nálunk most egy másik dala jön, Jamaican.

0: törje vihar a szárnyam.
1: Ezzel búcsúzik a délelőtt, pár perc múlva már 12 óra, szóval jönnek a déli hírek. Mindjárt az óra búcsúdalát követően, a következő órában pedig összeszedjük majd a nap fontos eseményeit is. Köszöntjük ugye a névnaposokat, akik a Mihályok, és ugye ezért Szent Mihály napja is van ma, ami megmutathatja, hogy milyen időjárásunk lesz majd a következő hónapokban, mert hogyha Szent Mihály napján még itt vannak a fecskék, akkor hosszú és kellemes ősz várható. Szóval léci írjatok, hogyha láttok bárhol fecskét, én pedig játszom már is Miley Cyrus legutóbbi slágerét.
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
3: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megnevezte első négy ügyét a vagyonvisszaszerzési hivatal. Két embert vittek kórházba a kabai ütközés helyszínéről. Átláthatóbb NKA támogatási rendszert ígér a kulturális miniszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Megnevezte első négy kiemelt ügyét a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NVVH saját hatáskörbe vont egy munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzérkedés gyanúja miatt folyó eljárást, valamint egy parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseket érintő korrupciós ügyet. Vizsgálják egy állami vállalati és állami beruházások szerződéseihez kapcsolódó több milliárd forintos jogtalan előny gyanúját is. Negyedikként a Szuverenitás Védelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos kommunikációs és rendezvény költései kerültek az MVVH-hoz. Furgon és személyautó ütközött hétfőn délután a 4-es főúton Kaba közelében a 191-es kilométernél. Az ütközés után az egyik jármű a zárokba sodródott, a másik pedig az úttesten maradt. A püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszínre pedig mentők is érkeztek. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 50 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Teljesen kiégett egy lakókocsi vasárnap hajnalban Hajdúszoboszlón a szőlőskertben. A jármű teljes terjedelmében lángolt, a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A lakókocsiban egy ember élt életvitelszerűen, még ő időben ki tudott menekülni, de a füst miatt kórházba szállították. A helyszíni beszámolók szerint a tűz kávéfőzés közben keletkezhetett, ennek pontos körülményeit azonban még vizsgálják. A lakókocsiból szinte semmi nem maradt. A Fórum 2 beruházását bírálta a parlamentben Tárkányi Zsolt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára azt mondta, szerinte a debreceniek akarata ellenére épül a több tízezer négyzetméteres bevásárlóközpont a belvárosban. Tárkányi kifogásolta, hogy a beruházás előkészítése során régi civis házakat is lebontottak, és azt állította, hogy a fejlesztés plázastopp alóli felmentést kapott. A Fórum 2 megvalósítását a debreceni közgyűlés még 2022-ben alapozta meg. Elhunyt Andrea, a téglási négy gyermekes édesanyja, aki hosszú ideje daganatos betegséggel küzdött. A családot korábban is támogató Tündérkör alapítvány közölte a tragikus hírt. Andrea férje Attila most egyedül maradt négy gyermekükkel, miközben a család anyagilag is nehéz helyzetbe került. Az alapítvány ezért tovább folytatja a segítségnyújtást, és október 31-én jótékonysági estet szervez Tégláson a mozi területén. A rendezvény teljes bevételét pedig a család támogatására ajánlják fel. Tar Zoltán kulturális miniszter szerint új szakasz kezdődött a kulturális támogatások rendszerében. A tárcavezető azt követően reagált, hogy az országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs volt miniszter mentelmi jogát az NKA támogatások ügyében folyó nyomozás miatt. Tar hangsúlyozta azt, hogy Hankó követette el bűncselekményt, a hatóságoknak kell megállapítaniuk. Közlése szerint a Nemzeti Kulturális Tanács és a Nemzeti Kulturális Alap működését úgy alakítják át, hogy a támogatásokról átláthatóbb szakmai szempontokra épülő döntések szülessenek. Hankó Balázs korábban egyébként tagadta a vele szemben megfogalmazott gyanút.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Több olyan futsalos is akadt, akit extra motiváció fűthetett a Deasz Nyíregyháza NB1-es futsal bajnokin hétfőn este. A vendégektől Harmati Tamás, Szabó Lajos, Győri Balázs, Balázsi Attila és Komádi Dominik is szerepelt a Deaszban korábban, míg a debreceniek keretéből Pulginya az előző idényben, még a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alakulat színeiben lett ezüstérmes az élvonalban. A debreceniek kezdtek jobban és a szünetben 3-1-re vezettek, majd fordulás után Tóth Attila vezérletével maga biztosan győztek. A Deasz csapatkapitánya 5 gólt lőtt, és végül 9-3-ra nyertek a hajdúságiak. Pontevedre adott otthont az U23-as triatlonosok világbajnokságának, amely viadalon a debreceni színeket Pusztai Dóra képviselte az 58 fős női mezőnyben. Dóra élete első rövid távú versenyén debütált, U23-asként megállta a helyét, és a harmadik szám végén a 38. helyen ért célba. A DSI Debrecen úszó reménységei a mögöttünk hagyott hétvégén két versenyen álltak rajtkőre, és gyűjtöttek összesen 157 érmet. A fiatal úszók nagyobb csoportja hazai közegben ugrott medencébe, ugyanis Debrecen adott otthont a Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulójának. A sportolók fantasztikus teljesítmény nyújtottak, 44-en állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára, 55-en ezüst, 52-en pedig bronzérmet vehettek át. Ezzel az egyesület végzett az éremtáblázat élén. A szépen csillogó medálok mellett 4-en a forduló legeredményesebb versenyzőinek járó elismerést is megkapták. Egy maroknyi különítmény a fővárosba utazott, hogy a Budapest Kupa negyedik fordulójában álljon rajtkőre. Az érmek itt sem maradtak el, hárman a legfényesebb medált vehették át, hárman pedig bronzérmesek lettek. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután akár 26 fok körüli maximumok is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megmaradt még a Böszörményi úttól egészen a Dózsa-György útig a jobboldali forgalmi sávnak a lezárása, és itt felhívnám a figyelmet, hogy rendőri irányítás mellett közlekedünk, tehát nagyon-nagyon figyeljünk. Ott, aki teheti, az kerülje ezt a szakaszt. Valamint azt vettük észre, hogy a iskolák környékén óriási a forgalom, a Szent Anna utcát, a Kossuth utcát emelném ki ebből a szempontból, illetve a bejövő számozott főútvonalakon 2-3 lámpaváltás után tudunk keresztül menni. Hát mindenkinek kitartás és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Hello Sunshine FM, déli óránk végét értük el, és hát nagyon nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit, akikkel így mi együtt vagyunk, dolgozunk együtt a következő órában is, ma pedig, ha még nem tetted, köszöntsd a Mihályokat, az évből már csak 93 nap van hátra. Na nézzük néhány sztárszülinapost. Jude Law, a nagyon népszerű magyar énekes, rapper, 98-ban született ezen a napon, más kategóriában is van ám sztárszülinaposunk, a Bikini Együttes frontembere D. Nagy Lajos, ma lett 76 éves. Gratulálunk mindenkinek, akik velük együtt ünnepelnek. A hírekig pedig még zenélünk egyet, itt a 93.5-ön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vízhiányra kell számítani szeptember 30-án szerdán Debrecenben. Újabb két gyártósor indítására kapott engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. Október 1-től két új szakmai koordinátor irányítja a személyzeti ellátás egyes területeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Földi Betti vagyok, e-mail részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vízhiányra kell számítani szeptember 30-án szerdán Debrecenben, a Füredi út egy szakaszán. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint reggel 8:30-tól délután 14:30-ig föld alatti tűzcsapot cserélnek a Füredi út 75 szám alatt. A munkálatok idején a Füredi út 67 és 75 közötti szakaszán, valamint két közeli vendéglátóhelynél szünetel a vízszolgáltatás, és oltó víz sem lesz elérhető. A karbantartás után a vezetékes víz átmenetileg zavarossá válhat, ez azonban a szolgáltató szerint nem jelent egészségügyi veszélyt. Újabb két gyártósor indítására kapott engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal szeptember 23-án adott használatba vételi engedélyt a Cella gyártóépület második ütemére és három felvonóra. A vállalat közlése szerint a szükséges műszaki előkészületek után hamarosan a harmadik és a negyedik gyártósoron is megkezdődhet a termelés. Az első két soron szeptember 22-én indult el a próbaüzem, amelynek célja a berendezések és a gyártási folyamatok beállítása, ellenőrzése és optimalizálása. A hatóság közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat a beruházó rendezte és teljesítette az engedélyekben előírt feltételeket. Október 1-től két új szakmai koordinátor irányítja a személyzeti ellátás egyes területeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Újhelyi Bernadett a járóbeteg szakellátásért, Verebné Takács Lili pedig a műtéti tevékenységért felel majd. Feladatuk a nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz személyzeti ellátásának összehangolása, valamint a beteg utak és műtéti folyamatok fejlesztése. A szemklinika országos központként foglalkozik daganatos szembetegségekkel, és regionális centrumként véges szaruhátja áttültetéseket. A Kenézi Gyula kampusz egynapos személyzeti központjában évente mintegy 4000 szürke hájuk műtétet végeznek. Elkészült Debrecen 2026-os levegő minőségi tervének felülvizsgálata és megkezdődött a dokumentum társadalmi véleményezése is. Az aktualizált terv a legfrissebb monitoring adatok mellett részletesebben foglalkozik a debreceni környezeti ellenőrző rendszer működésével, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegő minőségre gyakorolt hatásaival. A dokumentum célja, hogy átfogó képet adjon a város levegő minőségének alakulásáról és a környezeti terhelés csökkentését szolgáló intézkedésekről. Kiemelten szerepel benne a zöld felületek bővítése, a porterhelés mérséklése és a fenntarthatóbb közlekedés fejlesztése. A tervezethez a közzétételtől számított 30 napon belül bárki tehet észrevételt. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a természet tudományos tehetséggondozás a debreceni Agúrában. Borbéné Bacsó Viktória ügyvezető szerint a cél az, hogy a fiatalok a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát és informatikát ne csak tantárgyként, hanem a való élethez és a jövő szakmaihoz kapcsolódó tudásként lássák. Az élményközpont ennek érdekében a pályaorientációs kutatási és kreatív programokat szervez, valamint egyetemekkel és ipari szereplőkkel is együttműködik. Az Agúra tervei között szerepel, hogy a következő években olyan komplex központtá váljon, amely a diákok mellett a pedagógusoknak és szakmai partnereknek is kapcsolódási lehetőséget biztosít.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájakon a déli és szelet élénk lökésre kísérhetik. Szerdán hajnalban 1 fok körüli maximumokra készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi, ha itt vagy nálunk, ez a Sunshine FM, mi pedig az utolsó juice-os órát is telepakoljuk remek zenékkel, és ebben az órában arról is hallhatsz, hogy jövőre visszatér a Budapest parádé, hozom nem sokára a részleteket.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.

0: pörög ez a hét, nem? Már kedd van. Na de sajnos rossz hírekkel érkeztünk, ugyanis a légszennyezettség romló tendenciában alig van légcsere, és a szennyező anyagok feldúsulnak a levegőben, ezért már jelentős mértékű légszennyezettségről beszélünk, aminek ugye fokozottabban a légzőszervi és részben keringési következményei vannak, és sajnos ez nagyban erősíti a légzőszervi problémákkal élők panaszait, és hozzájárulhat a szív problémákhoz is. A pollen helyzet viszont enyhülni látszik, csak hogy valami jó hírt is hozzátegyünk. Na, de mi már is mutatjuk, hogy indult velünk a nap. Reggeli ébresztős műsorunk legjobb pillanatait elevenítjük fel.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Édesapám úgy tanult meg úszni a honvédségnél, hogy ez a klasszikus hokedlis módszer, hogy oda kellett ráhasalni, és elmondták nekik, hogy akkor a gyorsúszó kartempó az így néz ki, közben mellette a lábtempó hogy néz ki. Vizet nem láttak.
3: De Laci légvédelmi rakéta, hogy nem volt, azt én megértem, de hogy víz sem volt.
2: Semmi, és kipipálták ki. Jó, úszni tud. Jaj, a következő.
3: Jó, akkor ejtőernyős ugrás. Oké? Okay? A szék második fokáról, vagy a létre második fokáról.
2: Igen. Hát volt olyan, pont a hétvégén találkoztam az úriemberrel, aki meg olyan kiképzést kapott, hogy ha valami történne a paksi atomerőművel, akkor ő az elsők között lenne, akit oda ledobnak ejtőernyővel, hogy elhárítsa a műszaki hibát, meg a satöbbit. Nyilván láttuk a Csernobil kapcsán, hogy mi történik azokkal, akiket elsőként ledobnak, úgyhogy ő azóta nem is nagyon ugrott. Azt mondta, hiányzik az ejtőernyős ugrás, az a része az igen. De hát egy ilyen esetben egyébként gyakorlatilag a túlélés esélye az nullával azonos. Tehát lemész, szétnézel, főnök, itt felrobbant valami, aztán nagyjából ennyi.
3: És akkor van egy külön telefonja, amin ők nem, majd tudom, emiatt hogy, fogják hívni, mert a helyébe lenném,
2: igen. Tehát ő is azt mondta, hogy nyilván, hogyha már megérkezik ez a hír, akkor ő már számíthat arra, hogy nagyjából ennyi.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mix fel.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást

0: játékokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Itt a lehetőség, hogy igazi mesebeli hősökké váljatok egy napra Nyíregyházán. Szeptember 29-én és 30-án a Sóstói Múzeum falu kitárja kapuit a Magyar Népmese napja alkalmából, ahová egy rejtőzködő ördög előzésére várják a vállalkozó szellemű fiatalokat. 9 és 15 óra között kalapács, csengéssel, állathangokkal és furfangos nyomozással kergethetitek el a bujkáló pokolfajzatot, úgyhogy készítsétek a kalandvágyat, mert a mesék főszereplői most ti magatok lesztek. A női alkotói energiák és a színházi varázslat veszik át a főszerepet Debrecenben. Szeptember 30-a és október 5-e között érkezik a 9. Magda Fest, ahol a Csokonai Fórum és a város számtalan pontja telik meg élettel Szabó Magda tiszteletére. Az Abigail Musical-től kezdve az izgalmas irodalmi sétákon és workshopon át, egészen a Magashegyi Underground koncertjéig rengeteg pörgős és elgondolkodtató program várja a közönséget, úgyhogy érdemes időben feljegyezni a dátumokat.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

lassan búcsúzik a Juice, hiszen mindjárt 2 óra, és utána most nem Roli, hanem Mara lesz a délután házi asszonya. De az a helyzet, hogy én sajnos nem láttam Fecskét. Innen kinézek a stúdió ablakból, itt csak galambok repkednek, pedig ma Mihály napja van, és hogyha Mihály napján még itt a Fecske, akkor kellemes, hosszú és melegősz várható, ha ők még nem keltek útra. Persze az is lehet, hogy még itt vannak, csak az én figyelmet kerülték el. Na de most már mi búcsúzunk, hiszen véget ért, lejárt a műsoridőnk, Váci Zolival ennyi volt a mai Juice. Remélem, holnap is találkozunk délelőtt 10-től.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Generációkon át is hatása lehetnek a gyermekkori traumák. Fontos változás jött a kedvezményes diákbérleteknél. 5 milliárd forintot fordítanak laktanyák felújítására. A Földi Betti vagyok, így már részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Generációkon átívelő hatása lehet a gyermekkori traumáknak, derült ki egy több mint 1300 felnőtt bevonásával készült hazai kutatásból. A felmérés szerint a fizikai és érzelmi bántalmazás, valamint a családi szenvedélybetegség mintázatai akár 3 generáción keresztül is összefügghetnek egymással. A kutatók szerint ezek a tapasztalatok növelhetik a felnőttkori önsértés, az öngyilkossági kísérlet és a szerhasználat kockázatát. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a pozitív gyermekkori élmények, biztonságos családi háttér és a támogató közösségi kapcsolatok fontos védőfaktort jelenthetnek és segíthetnek megtörni a traumák tovább örökítésének folyamatát. Fontos változásra hívta fel a figyelmet a MÁV csoport a kedvezményes diákbérletek kitöltésével kapcsolatban. A bérletekre mostantól kizárólag az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyás számát lehet ráírni, ennek hiányában pedig a személyi azonosító igazolvány számát kell feltüntetni. Az oktatási azonosító használatára biztosított türelmi idő lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket az ellenőrzések során már nem fogadják el. Az ideiglenes diákigazolvány száma sem használható a bérleten, ugyanakkor a kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is be kell mutatni az ellenőrzéskor. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint leállították a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését, az így rendelkezésre álló forrásokból pedig országszerte több mint 30 helyszínre mintegy 200 fejlesztést indítottak el. A munkálatok során egyebek mellett katonai körleteket, tantermeket, vizes blokkokat és legénységi épületeket újítanak fel. A miniszter közlése szerint a beruházások célja, hogy a magyar katonák korszerűbb, megfelelőbb körülmények között készülhessenek fel és végezhessék mindennapi szolgálati feladataikat. Tervezett karbantartás miatt két nyíregyházi MBH bank automatánál is átmeneti leállásra kell számítani a következő napokban. A Dózsa-György utca 11 szám alatti ATM szeptember 29-én délután 4 és 6 óra között, a Kossuth utca 66/A alatti automata pedig szeptember 30-án ugyanebben az időszakban rövid ideig nem lesz használható. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek később próbálkozzanak újra, vagy keressenek fel egy másik automatát. Szeptember 30-án este 9 óra október 1-én hajnali 1 óráig az MBH Netbank egyes szolgáltatásai is korlátozottan működnek. Az értékpapír számlákhoz kapcsolódó funkciók mellett a deviza menüpont és az e-mail cím módosítás sem lesz elérhető. Valamivel több mint 9 milliárd forintot fordít a kormány a következő 2 évben az országos fogyatékosságügyi program intézkedéseire. A kabinet elfogadta a 2026-36 közötti program első részletes végrehajtási tervét, amely az idei és a jövő év feladatait határozza meg. 2026-ban 6 intézkedés előkészítése kezdődik meg, 2027-re pedig összesen 78 végrehajtandó feladatot jelöltek ki. A program célja a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása és az egyenlő esélyű hozzáférés javítása. Kiemelt terület lesz az oktatás, az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése, valamint az akadálymentesítés előmozdítása.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban is vénasszonyok nyara, többfelé élénk lesz a keleti szél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket. 2 óra után vagyunk 4 perccel, én Mara vagyok. Rádiósz velem az elkövetkezendő 6 órában. Hozom a térség ritmusát és a legtöbb infókat. Az órát megkezdem Alex Warren-nel és a Fever Dream-el.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

kellene energikusan végigcsinálnod ezt a napot. Ha érzel magadban egy kis csít, akkor sok sikert hozzá, ha nem, akkor ne csüggedj, akkor is tudsz egy kicsit hatékonyabb lenni. De mindenképp vigyázz arra, hogy ne égesd ki magad. Én pedig ehhez a pörgéshez hozom a jobbnál jobb zenéket, hamarosan felcsendül Lady Gaga, itt lesz velünk Rihanna is, de előtte megyünk azzal a zenével tovább, amitől teljesen mindegy, hogy szeptember van vagy január, egyből nyár lesz. A Kámrád You Feel Like Summer. Pont ilyen. Ez szól most jó hangosan a Sunshine-on.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykáló között továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, ezért jelentős torlódásra, valamint hosszabb menetidőre kell számítani. A 36-os főúton pedig Nyíregyháza külterületén csatornáznak, a 47-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 38-as, valamint a 338-as főútra terelik. Viszont Debrecen térségében is több helyen lassabb haladásra kell számítanod, a 101-es és a 103-as kilométer között útépítés, illetve szélesítési munkák miatt útszűkületre, valamint alkalmanként félpályás lezárásra kell számítanod, a 107-es és a 109-es kilométer között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak. Mindkét irányban az útszegét javítják, vagy aszfaltoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Ha pedig Hajdúböszörmény környékén jársz, akkor az elkerülő szakaszon optikai hálózatot fejlesztenek, ez a 35-ös főutat érinti. Arra kérlek, segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz az úton, feltétlenül az meg velem 0620 316 3000. A következő zenét pedig nem nagyon kell megfejteni, csak elindul, te pedig már azon kapod magad, hogy mozog a lábad. Jöhet egy kis olasz életérzés? Én játszom a Sunshine-on, te pedig csak bambolész.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A legédesebb pitét már elfogyasztottuk a Sunshine-on, én pedig ettől az órától már hamarosan búcsúzom. Viszont nem akármilyen zenét választottam, egy igazi feel good house tracket. Hugo, it feels so good. Ez az a fajta zene, amitől egy pillanat alatt jobb kedved lesz, úgyhogy tekerj a hangerőn és élvezd. Utána pedig jövök a fit percekkel, úgyhogy ne menj sehová.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Fit percek a Sunshine FM-en. A stúdióban Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője, aki a szaunázás és az edzés kapcsolatáról fog nekünk beszélni.
2: Sokan csak az edzésre koncentrálnak, pedig a regeneráció legalább ugyanolyan fontos. A szaunázás kellemes módja lehet annak, hogy egy edzés után lelassítsunk és kikapcsoljunk. A szaunázás során a szervezet hőterhelést kap, ezért fontos a fokozatosság és a megfelelő folyadékbevitel. A szauna elsősorban egy relaxációs és wellness élmény legyen, amit tudatosan és saját környezetünkhöz igazítva használunk. Edzés, megfelelő táplálkozás, alvás és regeneráció. Ezek együtt adják a hosszú távú fejlődés alapját.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vádat emeltek egy debreceni férfi ellen internetes fenyegetés miatt. Baktériumölő vírusokkal küzdenének a kórházi fertőzések ellen Debrecenben. Módosította idei költségvetését a debreceni közgyűlés. Freddy Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a vád szerint egy közösségi médiában zajló politikai vita során kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt. Az ügyészség internetes agresszió vétsége miatt indított eljárást a férfival szemben. Ez a bűncselekmény 2025 óta önálló tényállásként szerepel a büntetőjogban, és akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség ugyanakkor ebben az esetben pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A bíróság a későbbiekben dönt arról, hogy megalapozottnak találja a vádat és milyen büntetést alkalmaz. A kórházi fertőzések leküzdésére alkalmas bakteriofágok, vagyis baktériumokat pusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a debreceni egyetem kutatói. Bájt Zoltán rektor tájékoztatása szerint a humán és állat egészségügyi kutatásokra építve olyan tudásbázist hoztak létre, amely a fágok vizsgálatától egészen a klinikai alkalmazás lehetőségéig terjed. A fejlesztések már a termékfejlesztési szakasz közelében járnak. A munkát a 2024-ben átadott Pilot kutató laboratórium támogatja, az egyetem pedig saját törzs gyűjteményével és speciális képzésekkel is segíti a kutatásokat. A cél, hogy új eszközök álljanak rendelkezésre az antibiotikum rezisztens baktériumok elleni küzdelemben. Módosította a 2026-os költségvetést a debreceni közgyűlés, miután a vártnál kevesebb iparűzési adóbevétellel számol a város. A korábban tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint folyik be ebből az adónemből. Pap László polgármester közlése szerint a bevétel kiesés miatt több beruházást 2027-re kellett átütemezni. A városvezető arról is beszélt, hogy Debrecennek idén 12 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie az államkasszába, miközben 2020-ban ez az összeg még 0,5 milliárd forint volt. Pap László szerint rendszer szintű változtatások nélkül a növekvő teher egyes nagyvárosok működését is veszélyeztetheti. A közösségi médiában terjedő hírekkel ellentétben nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a Tolna és Hajdú-Bihar vármegyében kiküldött behívó parancsokat kizárólag önkéntes tartalékos katonák kapták meg. A tárca közlése alapján az érintettekkel előreegyeztetett, tervezett kiképzésekről és gyakorlatokról van szó, amelyek a megszokott szolgálati feladatok részét képezik. A hivatalos levélként kézbesített parancsok a szeptemberi intenzívebb felkészülési időszakhoz kapcsolódnak. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a behívások nem jelentenek általános mozgósítást, és kizárólag az önkéntes tartalékos állomány tagjait érintik. Nyomdatörténeti emléktáblát avattak Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola falán. A tábla az egykori nyomtató utca helyét jelöli, és a város több évszázados nyomdászati hagyományának állít emléket. Az ünnepségen Pap László polgármester felidézte, hogy Huszár Gál református prédikátor 1560-ban hozta Debrecenbe a nyomdát, amely később a helyi egyház és a város támogatásával működött tovább. Az eseményen Pataki Lajos, az Alföldi Nyomda ZRT vezérigazgatója is részt vett, aki hangsúlyozta, különösen fontos számukra, hogy az ország legnagyobb tankönyvgyártójaként megőrizzék és bemutassák a történelmi gyökereket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban is vénasszonyok nyara, többfelé élénk lesz a keleti szél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A legfrissebb híreket követve a Sunshine délután második órájába csapunk bele. Várom az útinfókat, segítsük autós társainkat 0620-316-3000. Az órát Disco Lines-szal és a No Brook Boys-szal kezdem. Azoknak játszom, akiknél már a majd én megváltozom sem fér bele a repertoárba.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Kódjáték nélkül sem hagylak titeket, drága Sunshine-erek. A mai nyerőszám a 29-es. Ha szerepel a telefonszámodban a 29, akkor küldd el a kódjáték szót SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000, és innentől kezdve nem kell más tenned, mint hátradőlnöd, és várnod, hogy mellé cegüljön a szerencse. Megnyerheted az Ossis Burger Sunshine menüjét, tehát még egyszer a mai nyerőszám nem más, mint a 29. Viszont mielőtt átadnám a terepet a zenéknek, jó, ha tudod, szerdán sem kell nagyon elővenned az esernyőt, marad a száraz, napos idő. Reggel azért még lehet egy kis pára vagy köd, úgyhogy induláskor nem árt egy pillantást vetni az ablakon, de ahogy haladunk a délelőtt felé, szépen ki fog sütni a nap. Délután pedig már egészen nyárias hangulatunk lehet, 23-27 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A szél időnként rákapcsolhat, de összességében egy kellemes, napos szerdának nézünk elébe. Ami szintén van ilyen kellemes, az a következő zene, egy kis nosztalgia, egy kis Bieber és egy kis Nicki Minaj, és már is 2012-ben találjuk magunkat. Beauty and the Beat szerintem még mindig működik. Vele lüktetünk tovább a Sunshine-on.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Hertz és Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szolgálunk, és a következő percekben már jön Kata, aki elárulja nekünk, mit jósoltak mára, szeptember 29-ére a csillagok.
2: A Kos bátor kezdeményezésével áttöri a tehetetlenség falát, és cselekvésre ösztönzi az addig tétovázó csapattársakat. A Bika nyugodt, kiegyensúlyozott jelenléte a legnagyobb zűrzavar közepette is kiszámíthatóságot sugároz. Az ikrek szellemes megjegyzéseivel és könnyed kommunikációjával szinte észrevétlenül gördíti tovább a nehéz egyeztetéseket. A Rák mély empátiájával azonnal megérzi, ha valaki elakad, és kérdés nélkül nyújt segítő kezet a bajban lévőnek. Az Oroszlán örömmel vállalja a felelősséget a közös sikerekért, és lendületével új energiát önt a fáradó társaságba. A Szűz alapos ellenőrzéssel biztosítja a munka minőségét, kizárva a felületességből eredő buktatókat. A Mérleg a szélsőségek között megtalálja az arany középút lehetőségét, és békét teremt a szemben álló felek között. A Skorpió átvilágítja a folyamatokat, és habozás nélkül rámutat azokra a pontokra, ahol változtatásra van szükség. A Nyilas határtalan lelkesedése új távlatokat nyit meg, és arra ösztönöz mindenkit, hogy merjen nagyban gondolkodni. A Bak fegyelmezett kitartással munkálkodik a hosszú távú céljain, nem hagyva, hogy a napi apróságok eltérítsék. A Vízöntő egyedi látásmódjával megkérdőjelezi a berögzült rutinokat, és új, hatékonyabb irányvonalat javasol. A Halak finom szellemi hangolódással érez rá a megoldásra, és szinte észrevétlenül segíti a folyamatokat a jó mederbe.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Viszont már itt toporog Ella Henderson a Ghost című zenéjével. Van az a szakítás, ami után az ember már tovább lépne, csak a másik valahogy még mindig ott kísért. De nyugi, Ella Henderson a Sunshine-on nem fog ghostingolni téged.
0: Sunshine FM asztrológia.

Taylor Swift után ideje, hogy sorsoljak egyet. A mai kódjátékunk nyertese nem más, mint Zita. Gratulálok neked, Zita! Benne volt a telefonszámodban a 29-es, tiéd az Ossis Burger, Sunshine menüje. Jó étvágyat hozzá! És mielőtt búcsúznék ettől az órától, ha tankolni indulnál munka után, akkor jó, ha tudod, a mai napon sem változtak a hazai üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagárakkal találkozhatunk. A nemzetközi olajpiacon ezzel szemben továbbra is magas szinten mozognak az árak, viszont a világpiaci ármozgások egyelőre nem jelentek meg a hazai kereskedelmi átlagárakban. Amit viszont biztosra tudok mondani, az a következő zene lesz. Ha van dal, amitől fizikailag is nehéz egy helyben maradni, ez az lesz. A Can't Stop the Feeling a Trolls című filmhez készült, és Timberlake nem csak énekelt benne, producerként és dalszerzőként is benne volt a munkában. Vele búcsúztatom ezt az órát, utána egy pici PH érték, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Várlak vissza!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ragyogó napsütés, nagyon jól haladtak ma az úton folyó munkálatokkal a Vármegyék területén. Több főútvonalon további forgalomkorlátozás, sőt a nap 24 órában több helyen jelzőlámpa irányítja a főútvonalak forgalmát lakott területen kívül. És lakott területen belül is több közműhely rájtási munkálatok Debrecen város belterületén. A 33-as főútvonalon jelentős forgalomkorlátozás több helyen, Debrecen belterületén, illetve külterületén, de a sebességkorlátozásokra sokkal nagyobb figyelemmel legyenek ugyan 4-es számú főútvonal, 471-es számú főútvonalon közlekedők, és a jobbra tartási kötelezettségén tegyenek eleget. Kerékpárosokat kellő oldaltávolsággal kerüljék ki, bármerre is autóznak, közlekednek, viszont a roller és a kerékpára a közlekedőt figyelmét hívjuk fel, hogy a kijelölt gyalogát kell szálljanak le és tolják át az eszközt, illetve a kerékpár. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Három év börtönre ítéltek egy nőt zsarolás miatt Debrecenben. Átadták az új Mifives futballpályát Nagymocson. Szabó Magda öröksége és retro programok várják a debrecenieket. Földi Betti vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Három év börtönbüntetésre ítélt első fokon a debreceni járás bíróság azt a 27 éves nőt, aki a bíróság szerint súlyos fenyegetéssel próbált pénzt szerezni egy férfitól. A sértett korábban szexuális szolgáltatás miatt vette fel vele a kapcsolatot, de a megbeszélt előleget végül nem fizette ki. A nő ezt követően telefonon és üzenetekben többször megöléssel fenyegette és pénzt követett tőle. A férfi végül feljelentést tett. A vádlott beismerte a bűncselekményt, a bíróság pedig zsarolás kísérletében mondta ki bűnösnek. Egy korábbi másfél éves börtönbüntetés végrehajtását is elrendelték, az ítélet nem jogerős. Átadták szombaton az új Mifives futballpályát Nagymocson, a beruházás összesen 24 millió forintból valósult meg, amelynek részeként a pályát világítással, új kapukkal és magasított labdafogó hálókkal is felszerelték. A fejlesztés célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb körülményeket biztosítson a helyi sportolóknak és a közösségi programok résztvevőinek. Az ünnepélyes átadót követően focikupát is rendeztek az új pályán. A nap programja azonban nem csak a sportról szólt, őszköszöntő szüreti és Puliszka fesztivállal is várták a résztvevőket, így az esemény egyszerre kapcsolódott a sporthoz és a helyi közösségi élethez. Több kulturális program is várja a debrecenieket október elején. Kezdődik a Magda Fest és retro számítógép találkozót is rendeznek. Október 1-én a Vojtina Bábszínházban délelőtt a 100 holdas pagony meséi, délután pedig a három kívánság szerepel műsoron. Az új kerti könyvtár nyugdíjas társasjáték klubbal készül, a Csokonai Fórumban pedig a Malter Filmfesztivál alkotásaiból vetítenek válogatást. Délután belvárosi barangolás indul a Déri Múzeumtól, este pedig az Abigail című előadást láthatja a közönség. A zene világnapját énekkari próbával is a Költségi Központ koncertjével is ünneplik. A korábbi várakozásokkal ellentétben idén várhatóan nem indul el a nyugdíjas szépkártya program. Magyar Péter miniszterelnök egy televíziós interjúban azt mondta, dolgoznak a konstrukción, de a támogatásról a 2027-es költségvetésben születhet döntés. A jelenlegi tervek szerint a juttatás összege a nyugdíj nagyságától függne, 250 ezer forint alatti havi ellátásnál évi 200 ezer, 250 és 500 ezer forint között pedig évi 100 ezer forint támogatás járhatna. A kártyáról élelmiszert, gyógyszert, egészségmegőrző szolgáltatásokat és pihenést is lehetne fizetni. A pontos szabályok és az indulás időpontja azonban még nem véglegesek. Bő termést hozott idén a Debreceni Egyetem Pallagi Tangazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. A tavaly telepített 5 féle alma most fordult először termőre, hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be. Az ültetvényen növényészerek nélkül új termesztési technológiákat tesztelnek, amelyekkel a klímaváltozás hatásaihoz is alkalmazkodnának. A kutatások célja, hogy a tapasztalatokat később a gazdálkodók is hasznosíthassák saját termelésükben. A Debreceni Egyetem több helyszínen összesen 1600 hektáron gazdálkodik, ahol a hallgatók szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. A most betakarított alma az egyetem egészségügyi intézményeibe és gyakorló iskoláiba kerül majd közétkeztetési célra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Időjárási front továbbra sem lesz felettünk. A melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés jelentkezhet. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel tovább dübörög a Sunshine délután. Hugo, David Guetta, French Montana. Már a névsor is elég erős, de a Shine-tól tényleg feljebb kapcsolunk egy fokozattal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ivy Mafia mellettem. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Ha ma még csak egy kávét ittál, akkor most már hivatalosan is van rá egy jó kifogásod. Szeptember 29-e a kávé világnapja. A világon elképesztő mennyiségű kávé fogy naponta, és mi magyarok sem állunk rosszul. Fejenként átlagosan több mint 3 kilót kortyolunk el egy évben. Ráadásul már rég nem csak klasszikus feketéről szól a történet, jönnek a jeges kávék, a látték, a növényi teljes és mindenféle különleges ízesítésű változatok. Bevallom őszintén, nekem ősszel és télen a pumpkin spice latte a kedvencem, szóval ma tényleg nincs más dolgod, mint választani egyet és inni egy jó kávét, mert ma erre azért jár egy kis ünneplés. Megyek én is főzök egy jó kávét, mellé pedig játszom nekünk, kávéfogyasztóknak Mike Posnert és az Aitoku Piltu Ibizát 2015-ből a Sunshine.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
1: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A Super Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Tóth Abigail után közlekedési infóval megyünk tovább a Sunshine-on. Nyíregyháza és Nagykáló között továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A nap 24 órájában korlátozás van érvényben, ezért jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre is kell számítani. A 36-os főúton a 47-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig a 38-as és a 338-as főútra terelik. Viszont Debrecenben is lassabb haladásra kell számítani a 101-es és a 103-as kilométer közötti útépítés miatt. Alkalmanként félpályás lezárásra kell számítanod, a 107-es és a 109-es kilométer között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak. Itt mindkét irányban az útszegét javítják, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Gergő pedig írt nekünk Viberen, innen is hatalmas pacsi neked, az Egyetem Sugárúton Debrecenben drága fotók készülnek, úgyhogy tartsd be a sebességhatárokat. Továbbra is segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A nyugodt autózás mellé pedig Ray Daltonnal és a Do It Again-nel megyünk tovább. Ebben a zenében Ray Dalton egy régi emlékbe kapaszkodik, van, amit tényleg megismételnénk, egy jó bulit, egy jó estét, vagy akár ezt a zenét. 2023-ból játszom a Sunshine-on, szerintem még mindig megunhatatlan.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

Follow the Flow a holnap küszöbén. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szólnálunk. És már el is érkeztünk a Sunshine délután harmadik órájának a végéhez. Az óra búcsúdalául James Hype-ot és a Seven Seconds-et választottam, egy pörgős, lüktetős house track-et, ami pillanatok alatt meghozza a kedvet a mozgáshoz. Ha még nem indult be igazán a délutánod, ez most garantáltan segíteni fog rajta. Utána egy pici reklám, majd Földi Betty jön a legfrissebb hírekkel. Számítok rád 5 óra után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vízhiányra kell számítani szeptember 30-án szerdán Debrecenben. Újabb két gyártósor indítására kapott engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. Október 1-től két új szakmai koordinátor irányítja a személyzeti ellátás egyes területeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Földi Betti vagyok, ímmel részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vízhiányra kell számítani szeptember 30-án szerdán Debrecenben, a Füredi út egy szakaszán. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint reggel 8:30-tól délután 2:30-ig föld alatti tűzcsapot cserélnek a Füredi út 75 szám alatt. A munkálatok idején a Füredi út 67 és 75 közötti szakaszán, valamint két közeli vendéglátóhelynél szünetel a vízszolgáltatás, és oltó víz sem lesz elérhető. A karbantartás után a vezetékes víz átmenetileg zavarossá válhat. Ez azonban a szolgáltató szerint nem jelent egészségügyi veszélyt. Újabb két gyártósor indítására kapott engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal szeptember 23-án adott használatba vételi engedélyt a Cella gyártóépület második ütemére és három felvonóra. A vállalat közlése szerint a szükséges műszaki előkészületek után hamarosan a harmadik és a negyedik gyártósoron is megkezdődhet a termelés. Az első két soron szeptember 22-én indult el a próbaüzem, amelynek célja a berendezések és a gyártási folyamatok beállítása, ellenőrzés és optimalizálása. A hatóság közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat a beruházó rendezte és teljesítette az engedélyekben előírt feltételeket. Október 1-től két új szakmai koordinátor irányítja a személyzeti ellátás egyes területeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Újhelyi Bernadett a járóbeteg szakellátásért, Verebné Takács Lili pedig a műtéti tevékenységért felel majd. Feladatuk a nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz személyzeti ellátásának összehangolása, valamint a beteg utak és műtéti folyamatok fejlesztése. A szemklinika országos központként foglalkozik daganatos szembetegségekkel, és regionális centrumként véges szaruhátja áttültetéseket. A Kenézi Gyula kampusz egynapos személyzeti központjában évente mintegy 4000 szürke hájuk műtétet végeznek. Elkészült Debrecen 2026-os levegő minőségi tervének felülvizsgálata és megkezdődött a dokumentum társadalmi véleményezése is. Az aktualizált terv a legfrissebb monitoring adatok mellett részletesebben foglalkozik a debreceni környezeti ellenőrző rendszer működésével, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegő minőségre gyakorolt hatásaival. A dokumentum célja, hogy átfogó képet adjon a város levegő minőségének alakulásáról és a környezeti terhelés csökkentését szolgáló intézkedésekről. Kiemelten szerepel benne a zöld felületek bővítése, a porterhelés mérséklése és a fenntarthatóbb közlekedés fejlesztése. A tervezethez a közzétételtől számított 30 napon belül bárki tehet észrevételt. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a természet tudományos tehetséggondozás a debreceni agórában. Borbéné Bacsó Viktória ügyvezető szerint a cél az, hogy a fiatalok a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát és informatikát ne csak tantárgyként, hanem a való élethez és a jövő szakmányhoz kapcsolódó tudásként lássák. Az élményközpont ennek érdekében a pályaorientációs kutatási és kreatív programokat szervez, valamint egyetemekkel és ipari szereplőkkel is együttműködik. Az agóra tervei között szerepel, hogy a következő években olyan komplex központtá váljon, amely a diákok mellett a pedagógusoknak és szakmai partnereknek is kapcsolódási lehetőséget biztosít.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájakon a déli és szelet élénk lökésre kísérhetik. Szerdán hajnalban 1 fok körüli maximumokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul...
3: Betty nagyon köszi a híreket, 5 óra után 4 perccel pörög tovább a Sunshine délután. Van az a pillanat, amikor már pont kezded unni ugyanazokat a köröket, na akkor kell egy kis BB Rexa, a New Religion pont ilyen. Friss, vagány és van benne annyi energia, hogy egy kicsit felrázza a napod. Vele kezdek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Gazdasági információ a Sunshine FM-en.
1: David Getta után a Sunshine-on nézzük meg az üzemanyagárakat. A mai napon sem változtak a hazai üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagárakkal találkozhatunk. A nemzetközi olajpiacon ezzel szemben továbbra is magas szinten mozognak az árak, a világpiaci ármozgások azonban egyelőre nem jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban. És miután megtankoltuk az autónkat, hallgassuk meg a mai reggel legjobb pillanatait.
2: Az üzemanyag információk támogatója az O+ üzemanyag töltőállomások. Több mint tankolás.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
3: Édesapám úgy tanult meg úszni a honvédségnél, hogy ez a klasszikus hokedlis módszer, hogy oda kellett ráhasalni, és elmondták nekik, hogy akkor a gyorsúszó kartempó az így néz ki, közben mellette a lábtempó hogy néz ki. Vizet nem láttak.
4: De Laci légvédelmi rakéta, hogy nem volt, azt én megértem, de hogy víz sem volt.
3: Semmi, és kipipálták ki. Jó, úszni tud. Jaj, a következő.
4: Jó, akkor ejtőernyős ugrás. Oké? A szék második fokáról, vagy a létra második fokáról.
3: Igen. Hát volt olyan, pont a hétvégén találkoztam az úriemberrel, aki meg olyan kiképzést kapott, hogy ha valami történne a paksi atomerőművel, akkor ő az elsők között lenne, akit oda ledobnak ejtőernyővel, hogy elhárítsa a műszaki hibát, meg a satöbbit. Nyilván láttuk a Csernobil kapcsán, mi történik azokkal, akiket elsőként ledobnak, úgyhogy ő azóta nem is nagyon ugrott. Azt mondta, hiányzik az ejtőernyős ugrás, az a része az igen. De hát egy ilyen esetben egyébként gyakorlatilag a túlélés esélye az nullával azonos. Tehát lemész, szétnézel, főnök, itt felrobbant valami, aztán nagyjából ennyi.
4: És akkor van egy külön telefonja, amin ők nem, majd tudom, emiatt fogják hívni, mert én a helyébe lenném?
3: Igen. Tehát ő is azt mondta, hogy nyilván, hogyha már megérkezik ez a hír, akkor ő már számíthat arra, hogy nagyjából ennyi.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Katalin Schulz után a Sunshine-on ismételten Katályi a terep, aki megosztja velünk, milyen klassz program lehetőségek vannak térségünkben. Ha nincs ötleted, de van szabadidőd, akkor fülej, Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
1: Itt a lehetőség, hogy igazi mesebeli hősök kíváljatok egy napra Nyíregyházán. Szeptember 29-én és 30-án a Sóstói Múzeum falu kitárja kapuit a Magyar Népmese napja alkalmából, ahová egy rejtőzködő ördög előzésére várják a vállalkozó szellemű fiatalokat. 9 és 15 óra között kalapács, csengéssel, állathangokkal és furfangos nyomozással kergethetitek el a bujkáló pokolfajzatot, úgyhogy készítsétek a kalandvágyat, mert a mesék főszereplői most ti magatok lesz. A női alkotói energiák és a színházi varázslat veszik át a főszerepet Debrecenben. Szeptember 30-a és október 5-e között érkezik a 9. Magda Fest, ahol a Csokonai Fórum és a város számtalan pontja telik meg élettel Szabó Magda tiszteletére. Az Abigail Musical-től kezdve az izgalmas irodalmi sétákon és workshopon át, egészen a Magashegyi Underground koncertjéig rengeteg pörgős és elgondolkodtató program várja a közönséget, úgyhogy érdemes időben feljegyezni a dátumokat.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
4: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
2: Csak jó zene.
1: Sunshine.

Bruno Mars után a Sunshine-on. A Sunshine délutántól búcsúzom, de tőled nem. Jövök a 2 órás élő kívánság műsorral. Lehet bombázni engem dalkérésekkel, üzenetekkel, sőt, mi több, várom továbbra is az útinfókat. 0620 316 3000. Hugh Göllel és a Jamaican-nel búcsúzom ettől az órától. A reklámot és a legfrissebb híreket követve visszatérek, rádiózz velem este 8-ig.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több milliárd forintnyi vagyont biztosítottak a Volánbusz ügynyomozásában. Több mint 160 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Asztalos Péter vezeti a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért szervezetet. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős vagyont vontak biztosítás alá a hatóságok a Volánbusz ügynyomozása során. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint az egyik gyanúsított 286,5 millió forint értékű ingatlanát zár alá vették, lefoglaltak egy több mint 6 millió forintos autót, emellett további 2,7 milliárd forint értékű vagyonelemet is biztosítottak. Az eljárás több mint 4 hónapja tart hivatali vesztegetés elfogadásának és más bűncselekmények gyanúja miatt. Eddig 6 emberrel közöltek megalapozott gyanút, közülük ketten letartóztatásban vannak. Az ügyben Sesták Miklós mentelmi jogát is felfüggesztették, a volt minisztert később őrizetbe vették. Asztalos Péter vezeti a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért szervezetet. Az új elnököt nyílt pályázaton 6 érvényes jelentkező közül választották ki. Asztalos közgazdász korábban a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi elemzőjeként dolgozott, ahol demográfiai és családpolitikai kérdésekkel is foglalkozott. A minisztérium közlése szerint az intézet a jövőben kutatói háttérintézményként működik tovább, és a családpolitika mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a szociálpolitikai kutatások, az idős politika, a társadalmi esélyteremtés, a mély szegénység és a roma társadalom helyzetének vizsgálata is. Az új vezetés első feladata az intézet működésének áttekintése lesz. Több mint 460 millió forintos kerettel indul pályázat a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a forrásból többek között segítő és terápiás kutyák kiképzését, valamint alkalmazását finanszírozzák. Támogatást kaphatnak azok a szolgáltatások is, amelyek fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülők mindennapjait segítik. A pályázati keretből szakmai programok fejlesztésére és új szolgáltatások elindítására is lehet forrást igényelni. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a fogyatékossággal élők számára elérhető segítségnyújtási lehetőségek, és javuljon a családokat támogató szolgáltatások hozzáférhetősége. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése, miután mind a 60 tankerületi központ vezetői állására kiírták a pályázatot. A szeptember 20-ai határidőig összesen 567 jelentkezés érkezett, ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A kiválasztás során a tankerületekhez tartozó települések polgármesterei, valamint az érintett iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményezheti a pályázókat. A jelentkezők nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját is megismerhetik, majd támogató vagy elutasító véleményt adhatnak róluk. A visszajelzéseket október 5-ig várják. Az új szabályok szerint a kinevezéshez felsőfokú végzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat szükséges.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 428, az eurót 367, a svájci frankot 388, az amerikai dollárt 322 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Az év legaktívabb hete zajlott a Nyíregyházi Sportcentrumnál. Szeptember 23-a és 30-a között az Európai Sporthét keretében számos programot rendeztek. Az Európai Bizottság által támogatott, hazánkban pedig a Nemzeti Diák Hallgatói és Szabadidő Sportszövetség által koordinált kampány a sport erejével kapcsolja össze a mozogni vágyókat minden korosztályban. A cél egyszerű, mozgás, közösség, élmény és egészség testben és lélekben egyaránt. A sport centrumnál a napokban nyílt edzéseket is tartanak. Az Európai Sporthéthez kapcsolódva a Nyíregyházi Sportcentrum egy igazán különleges programsorozattal is készült. Elindult a Nagy Nyíregyházi Tűzharc bajnokság. Múlt héten csütörtökön a legkisebbek, azaz az alsó tagozatosok léptek pályára a Continental Arénában. Akkor a Nyíregyházi Egyetem Ötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium együttese szerezte meg a győzelmet. Hétfőn a felső tagozatosok következtek. A verseny sikerét látva a szervezők szeretnék jövőre is megrendezni a bajnokságot. Pontevedre adott otthont az U23-as triatlonosok világbajnokságának, amely viadalon a debreceni Színeket Pusztai Dóra képviselte az 58 fős női mezőnyben. Dóra élete első rövid távú versenyén debütált, U23-asként megállta a helyét, és a harmadik szám végén a 38. helyen ért célba. Több olyan futszálos is akadt, akit extra motiváció fűthetett hétfőn este a Deasz Nyíregyháza NB1-es bajnokin. A vendégektől Harmati Tamás, Szabó Lajos, Győri Balázs, Balázsi Attila és Komádi Dominik is szerepelt az együttesben korábban, míg a debreceniek keretéből Pulkinja az előző idényben, még a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alakulat színeiben lett ezüstérmes az élvonalban. A debreceniek kezdtek jobban és a szünetben 3-1-re vezettek, majd fordulás után Tóth Attila vezérletével magabiztosan győztek. A Deasz csapatkapitánya 5 gólt lőtt, és végül 9-3-ra nyertek a hajdúságiak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájakon a déli és szelet érinklő késnek kísérhetik. Szerdán hajnalban 1 fok körüli maximumokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 6 óra után 4 perccel a legfrissebb híreket követve a 2 órás élő kívánság műsorba kezdünk bele. Jöhetnek a dalkérések, üzenetek 0620 316 3000. Lady Gagával és a The Dead Dance-el kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Miley Smith és a Drive Safe a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Lassan itt az este, szóval ha úton vagy hazafelé, remélem kellemesen telik az utad. Én maradok veled egészen este 8 óráig, és jönnek tovább a kedvenc zenék. Viszont üzenetek is érkeztek szép számmal, Bence írt nekem, aki Eszternek szeretne egy üzenetet átadni. Vannak utak, amiket nem térképen találunk meg, hanem egymás mellett. Nagyon szeretlek, Eszter, és nagyon hiányzol. Ez így igaz, hogyha te is kedvet kaptál egy dalkéréshez, vagy egy üzenetet szeretnél átadni általam, akkor 0620 316 3000. Szolvével is a kalandorral megyünk tovább a Sunshine-on, ami szerintem Eszterhez és Bencéhez tökéletesen fog passzolni.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

szép estét, Sunshiner! Jönnek ám szép számmal üzenetek, de ha te is szeretnél kérni egy dalt, vagy átadni egy üzenetet rajtam keresztül, akkor megteheted SMS-ben vagy Viberen 0620 316 3000. Itt tett Luca is, aki Petinek üzen. Azt mondtad, ma korán lefekszel. Hát én most megpróbálom elrontani ezt a tervedet ezzel a zenével. Jó hallgatást! Peti, sajnálom, de nem fogsz tudni még lefeküdni, hiszen Luca neked Tiestótól a The Business-t kérte, és azt is megírta nekem, hogy annó ez volt az egyik kedvenc zenéd, és még mai napig rajongsz érte. Mindemellett van egy bocsánat kérő üzenetünk is, Petra üzen Ádámnak, lehet, hogy néha nehéz velem, de most az egyszer nem vitatkozom. Igazad volt, bocsánat. Le a kalappal, Petra, előtted, szerintem nagyon sokan vagyunk abban a cipőben, akik nehezen tudunk bocsánatot kérni, vagy belátni azt, hogy hibáztunk. A dalkérés mellett ne feledkezz meg az utakról sem, ha bármit látsz, hozd meg velem. 0620 316 3000. Segítsük együtt autós társainkat is. Let's get down.

0: Bell Hello után a Sunshine-on nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. A 36-os főúton a 47-es kilométernél a főút teljes szélességében le van zárva, a forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. Nyíregyháza és Nagykálló között pedig ne felejtsd el, jelzőlámpás irányítás van. Ez a korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, ezért jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. De Debrecenben is lassabb a haladás a 107-es és 109-es kilométer között, ahol mindkét irányban az útszegélyt javítják, ezért a külső sávot helyenként lezárják. De a 101-es és a 103-as kilométer között is útépítés zajlik, emiatt útszűkületre és félpályás lezárásra kell számítanod. A következő órában is várom a dalkéréseket SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000. A legfrissebb híreket követve visszatérek, számítok rád 7 óra után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Elindul a várólista csökkentési program. Még várni kell az Erasmus Plus és a Horizont Európa korlátozásainak feloldására. 5%-ra csökkentenék a gyógyászati segédeszközök áfáját. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Elindul a kormány várólista csökkentési programja, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A cél, hogy a rendelkezésre álló műtéti kapacitásokat jobban kihasználják, ezért a normál műszakon túl délután és hétvégén is végeznének extra beavatkozásokat. A programhoz új finanszírozási ösztönzőket vezetnek be, amely jelentős részét az ellátásban résztvevő orvosok és szakdolgozók kapják. Az ösztönzők egy részét szakmai minőségi mutatókhoz, valamint a betegek által jelzett eredményekhez és elégedettséghez kötik. Kórházanként külön probléma térképet készítenek, megkezdik a várólisták tisztítását és felülvizsgálják az ortopédiai várólista protokollt is. Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a Magyar Kormány uniós pénzügyi érdekek védelméhez kapcsolódó intézkedéseket. A korlátozások feloldásáról azonban még a tagállamok képviselőiből álló tanácsnak kell döntenie. A testületnek egy hónapja van a határozatra, addig az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot érintő korlátozások érvényben maradnak. Ha a tanács jóváhagyja a feloldást, az érintett magyar egyetemekkel ismét lehet új uniós pénzügyi kötelezettségvállalásokat tenni. A bizottsági tájékoztatás szerint ugyanakkor mintegy 3,5 milliárd eurónyi kohéziós forrás továbbra is zárolva marad. Ezek ugyanis más uniós feltételekhez és külön eljárásokhoz kapcsolódnak. A gyógyászati segédeszközök áfájának csökkentését és a támogatási rendszer átalakítását sürgetik az ágazati szereplők. A javaslat szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatási listáján szereplő mintegy 3200 termék áfája 27-ről 5%-ra mérséklődne, ami változatlan nettó árak mellett körülbelül 17%-os árcsökkentés jelenthetne a vásárlóknak. Az érdemi egyeztetések szeptember 30-án kezdődnek a kormányzattal. A tervek szerint a több évtizedes finanszírozási rendszert is átalakítanák, és a jövőben nagyobb szerepet kapnának a termékek műszaki és minőségi jellemzői. Felmerült az is, hogy egyes önálló életvitelt segítő eszközök finanszírozásába a szociális ágazatot is bevonják. Átmeneti korlátozásokra kell számítani az MVM 1-es földgázos ügyintézési lehetőségeinél, miközben a társaság megújítja ügyfélkiszolgálási rendszerét. A karbantartás idején bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők. Az MVM közlése szerint a cél az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés, valamint a stabilabb háttérrendszer kialakítása a fűtési szezon kezdetére. A társaság közben jelezte, hogy felkészült a 2026-27-es térre, több mint 4 milliárd köbméter föld gáz van a tárolókban, folyamatosak a hálózati fejlesztések, a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű pedig üzembiztosan működik. Hétfőtől árplafont vezetett be a lakossági üzemanyagokra az olasz Eni energiavállalat. A benzin literenként jár át 1,99 euróban, a gázolajét pedig 2,19 euróban maximálják. A literenkénti 17 centes csökkentés havonta mintegy 100 millió eurós költséget jelenthet a cégnek, és az intézkedés akár az év végéig is érvényben maradhat. Az Eni csak nem 4000 töltőállomást működtet, ezért a megnövekedett kereslet miatt egyes kutakon átmeneti üzemanyag hiány is kialakulhat. A nem kereskedők piac torzító hatástól tartanak, miközben a fuvarozók szövetsége országos sztrájkot is kilátásba helyezett, mivel rájuk az árplafon nem vonatkozik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hét további részében is napsütésre készülhetünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokos maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 7 órát és a legfrissebb híreket követve folytatódik a 2 órás hallókívánság műsor. Jöhetnek a dalkérések, üzenetek 0620-316-3000. Most viszont egy kis szigelá is vele együtt érkezik a Riptide. Könnyed, jókedvű hangulat, pont az a zene, ami mellett még egy sima keddeste is kicsit nyaralásnak érződik.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

Pitbull, Reno Vermi. 2011-ben utaztunk vissza az éteren keresztül a Sunshine-on, hiszen csak jó zene szól nálunk. Egy szerelmes üzenettel megyünk tovább Máté üzen Rékának. Nem kell különleges alkalom ahhoz, hogy eszembe juss, te valahogy mindig ott vagy. És mindemellett van még szülinapi köszöntünk is, a baráti társaság küldi Julinak születésnapjára. Ma hivatalosan is te vagy a főszereplő, úgyhogy hangosítsd fel, és induljon az ünneplés. Isten éltessen nagyon sokáig, Juli, játszom neked David Gettától a Baby Don't Hurt Me-t. Ünnepeld meg a szülinapod, de óvatosan. A másnap sohasem kellemes. Ha te is szeretnél kérni egy dalt, üzenni rajtam keresztül, megteheted. 0620 316 3000.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All 2026-ból szólt itt a Sunshine-on, hiszen csak jó zene szól nálunk, és a következő percekben pedig Katályi a terep összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit. Én nem húzom tovább az időt, átadom neki a szót.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
1: Itt a lehetőség, hogy igazi mesebeli hősökké váljatok egy napra Nyíregyházán. Szeptember 29-én és 30-án a Sóstói Múzeum falu kitárja kapuit a Magyar Népmese napja alkalmából, ahová egy rejtőzködő ördög előzésére várják a vállalkozó szellemű fiatalokat. 9 és 15 óra között kalapács, csengéssel, állathangokkal és furfangos nyomozással kergethetitek el a bujkáló pokolfajzatot, úgyhogy készítsétek a kalandvágyat, mert a mesék főszereplői most ti magatok lesz. A női alkotói energiák és a színházi varázslat veszik át a főszerepet Debrecenben. Szeptember 30-a és október 5-e között érkezik a 9. Magda Fest, ahol a Csokonai Fórum és a város számtalan pontja telik meg élettel Szabó Magda tiszteletére. Az Abigail Musical-től kezdve az izgalmas irodalmi sétákon és workshopon át, egészen a Magashegyi Underground koncertjéig rengeteg pörgős és elgondolkodtató program várja a közönséget, úgyhogy érdemes időben feljegyezni a dátumokat.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: Nagyon köszi, Kata, most, hogy megvagyunk a programokkal, jöjjön Justin Bieber és a Sorry. Egyébként a dalhoz készült ikonikus táncos klipben maga Bieber egy másodpercre sem jelenik meg. A táncosok viszik el az egészet, és nem is akárhogyan. A koreográfiát ráadásul pár óra alatt rakták össze, aztán úgy beindult a videó, hogy azóta már több mint 4 milliárd megtekintésnél jár. Na ezt hívják gyorsan betaláló produkciónak. Remélem ez a zene most nálad is betalál.

Ed Sheeran után a Sunshine-on nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Továbbra is jelző lámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között. Ez a korlátozás a nap 24 órájában érvényes. A 36-os főúton, a 47-es kilométernél pedig a főútat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. Viszont Debrecenben is lassabb a haladás a 101-es és a 103-as kilométer között, ahol útszűkületre, valamint félpályás lezárásra kell számítani, de szintén lezárják a külső sávot helyenként a 107-es és a 109-es kilométer között Debrecenben. Míg este 8-ig bombázhatsz dalkérésekkel, üzenetekkel is, ahogyan Marci tette ezt, szerelmének üzeni, ezután a hosszú nap után most már semmi dolgod, engedd el a napot, dőlj hátra, de ezt a zenét még hallgass meg. Harry Styles, ez itt Váz, már pörög is a Sunshine-on.

0: Ray Dalton után elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 6 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi volt a mára, találkozunk majd holnap 2-től 8-ig a Sunshine délutánban és a Hallóban. Kövess minket Facebookon, TikTokon, Instagramon, sőt, mint több, YouTube-on is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Mielőtt teljesen elköszönnék tőled, búcsúzó, hallgassuk meg a reggel legjobb pillanatait. További szép estét, jó pihenést és kitartást holnapra. Belépek, marra vagyok.
1: Szia! Hokedlis módszer, hogy oda kellett ráhasalni, és elmondták nekik, hogy akkor a gyorsúszó kartempó az így néz ki, közben mellette a lábtempó hogy néz ki. Vizet nem láttak.
2: De Laci légvédelmi rakéta, hogy nem volt, azt én megértem, de hogy víz sem volt.
1: Semmi, és kipipálták ki. Jó, úszni tud. Jaj, a következő.
2: Jó, akkor ejtőernyős ugrás. Oké? A szék második fokáról, vagy a létre a második fokáról.
1: Igen, igen. Hát volt olyan, pont a hétvégén találkoztam az úriemberrel, aki meg olyan kiképzést kapott, hogyha valami történne a paksi atomerőművel, akkor ő az elsők között lenne, akit oda ledobnak ejtőernyővel, hogy elhárítsa a műszaki hibát, meg a satöbbit. Nyilván láttuk a Csernobil kapcsán, mi történik azokkal, akiket elsőként ledobnak, úgyhogy ő azóta nem is nagyon ugrott. Azt mondta, hiányzik az ejtőernyős ugrás, az a része az igen. De hát egy ilyen esetben egyébként gyakorlatilag a túlélés esélye az nullával azonos. Tehát lemész, szétnézel, főnök, itt felrobbant valami, aztán nagyjából ennyi.
2: És akkor van egy külön telefonja, amin ők nem, majd emiatt fogják hívni, mert én a helyébe lenném?
1: Igen, igen. Tehát ő is azt mondta, hogy nyilván, hogyha már megérkezik ez a hír, akkor ő már számíthat arra, hogy nagyjából ennyi.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Generációkon át is hatással lehetnek a gyermekkori traumák. Fontos változás jött a kedvezményes diákbérleteknél. 5 milliárd forintot fordítanak laktanyák felújítására, a Földi Betti vagyok, immár részletek.
4: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Generációkon átívelő hatása lehet a gyermekkori traumáknak, derült ki egy több mint 1300 felnőtt bevonásával készült hazai kutatásból. A felmérés szerint a fizikai és érzelmi bántalmazás, valamint a családi szenvedélybetegség mintázatai akár 3 generáción keresztül is összefügghetnek egymással. A kutatók szerint ezek a tapasztalatok növelhetik a felnőttkori önsértés, az öngyilkossági kísérlet és a szerhasználat kockázatát. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a pozitív gyermekkori élmények, a biztonságos családi háttér és a támogató közösségi kapcsolatok fontos védőfaktort jelenthetnek és segíthetnek megtörni a traumák tovább örökítésének folyamatát. Fontos változásra hívta fel a figyelmet a MÁV csoport a kedvezményes diákbérletek kitöltésével kapcsolatban. A bérletekre mostantól kizárólag az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát lehet ráírni, ennek hiányában pedig a személyi azonosító igazolvány számát kell feltüntetni. Az oktatási azonosító használatára biztosított türelmi idő lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket az ellenőrzések során már nem fogadják el. Az ideiglenes diákigazolvány számok sem használható a bérleten, ugyanakkor a kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is be kell mutatni az ellenőrzéskor. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Ruszénszendi Romulus tájékoztatása szerint leállították a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését, az így rendelkezésre álló forrásokból pedig országszerte több mint 30 helyszínen mintegy 200 fejlesztést indítottak el. A munkálatok során egyebek mellett katonai körleteket, tantermeket, vizes blokkokat és legénységi épületeket újítanak fel. A miniszter közlése szerint a beruházások célja, hogy a magyar katonák korszerűbb, megfelelőbb körülmények között készülhessenek fel és végezhessék mindennapi szolgálati feladataikat. Tervezett karbantartás miatt 2 nyíregyházi MBH bank automatánál is átmeneti leállásra kell számítani a következő napokban. A Dózsa-György utca 11 szám alatti ATM szeptember 29-én délután 4 és 6 óra között, a Kossuth utca 66/A alatti automata pedig szeptember 30-án ugyanebben az időszakban rövid ideig nem lesz használható. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek később próbálkozzanak újra, vagy keressenek fel egy másik automatát. Szeptember 30-án este 9 óra október 1-én hajnali 1 óráig az MBH Netbank egyes szolgáltatásai is korlátozottan működnek. Az értékpapír számlákhoz kapcsolódó funkciók mellett a deviza menüpont és az e-mail cím módosítás sem lesz elérhető. Valamivel több mint 9 milliárd forintot fordít a kormány a következő két évben az országos fogyatékosságügyi program intézkedéseire. A kabinet elfogadta a 2026-36 közötti program első részletes végrehajtási tervét, amely az idei és a jövő év feladatait határozza meg. 2026-ban 6 intézkedés előkészítése kezdődik meg, 2027-re pedig összesen 78 végrehajtandó feladatot jelöltek ki. A program célja a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása és az egyenlő esélyű hozzáférés javítása. Kiemelt terület lesz az oktatás, az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése, valamint az akadálymentesítés előmozdítása.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A hét további részében is napsütésre készülhetünk, folytatódik a Vénasszonyok nyara, 22-26 fokos maximumokra számíthatunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
3: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: I've been gone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: újabb búra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: utasítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek. Megyek,

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.